0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermely.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Picivel 2 óra után elom mindenkinek a mikrofonnál Király Tamás. Nem sokára egy újabb óriási fesztiválon bulizunk közösen. Az összes rádió egy DJ-vel. A Campuson, amire egyébként jövő héten páros belépőket is lehet tőlünk nyerni. És ahol? Na, hogy a rádió egyes DJ között ott lesz DJ Metzger Viki is, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal hozza az igazi mai slágert, az az éden, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó hétvégét, jó nyarat mindenkinek. Hát mindjárt a nyár közepén vagyunk, július 12-e van. Én pedig hozom ennek a nyárnak az egyik legnagyobb parti kedvencét. Alex Kenji érkezik, ez a Bumble itt a Rádió 1-en. Egy csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is bennem aztán lehet bízni. Olyan nagy kedvencekkel készülök, mint Metzger Viki, vagy éppen Sam Feld újdonsága, de hozom majd Purple Disco Machine-t, a Halott Pénzt és Ray Daltont is. Beleindítok a következő zenei óra elején a Blood Runnin', ami érkezik a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket, fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazni közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavalt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

beszél. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy DJ-k pedig időnként saját maguk készítenek dalt, máskor viszont összeállnak menő hazai előadókkal. Hát most ez utóbbira hozok egy példát. Nagy Bogi és Dash Jó leszek újra című dalára kérték fel DJ Metzger Vikit, hogy picit gondolja újra is. Itt van. Szenzációs lett. Az igazi mai slágerek között ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezen a nyáron 2 órás a live mix, minden nap, vagyis hétköznapokon és hétvégén is, így a mai napon is, 5-től 7-ig mix, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor, a mixek mellett pedig pörögnek az igazi mai slágerek egyébként is megállás nélkül, most az egyik legújabbat hozom Sam Feltől Rosalinnel, ez a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig újra jönnek, és hát egy egész héten DJ Odi koncertbelépőket is lehetett nyerni, elképesztő, hogy mindenki ott akar lenni, amit egyébként meg is értek. Na, viszont mutatom, hogy mivel kezdem a következő zenei órát. Sűrűen is az Azizám, csak pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna-Budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízellása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje emiatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvíz szolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízellás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkút rendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, négy után is jönnek a legnagyobb kedvencek, hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, és ahogy ígértem, jönnek egymás után a kedvencek, most Cashmere és a Wild Ride, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és két érdekes, meg fontos világnap is volt a héten, a csók világnapja és a rántott csirke világnapja. Wow! Az igazi mai slágerek között Ray a folytatásban, ez a Where is my husband itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexa, az albán származású énekesnő, aki most új mörcsöket mutatott be, amiben pont az albán származására is felhívja a figyelmet, és mindenféle gegeket is csinálnak. Ebből szerintem nagyon menő lett, az Instagramon is meg lehet nézni. Én pedig közben mutatom, hogy milyen dallal készült nem is olyan rég. Az aktuális kedvencek között Faithless, Bibi Rexa és a New Religion. Itt a rádió egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendőrök és fiatalok vigyáznak a fürdőzők biztonságára a városi strandon. Befejezték a festetics kilátó karbantartási munkálatait, egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Idén is kinyitott a bűnmegelőzési iroda a Keszthelyi Városi Strandon. Augusztus végéig az Asbód Technikum 40 rendészetis diákja tölti itt a gyakorlati idejét, akik a rendőrség bűnmegelőzési csoportjának munkatársaival folyamatosan járőröznek a strandon, mondta a Keszthelyi Televíziónak Farsang Boblárka, a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője. Hozzátette azt is, hogy a strand területén a fiatalok figyelnek a rendre és a közbiztonságra, és arra figyelmeztetik a fürdőzőket, hogy ne hagyják őrizetlenül az értékeiket, kint a parkolóban pedig arra ügyel, hogy ne maradjanak nyitva a járművek, ne legyenek szem előtt értékes személyes tárgyak, és négylábú kedvencek sem maradjanak az autóban. Idén már 25. alkalommal van jelen a strandon a bűnmegelőzési iroda, emiatt évről évre csökken a lopások és a bűncselekmények száma. Legyünk óvatosak, ha a természetes vizekben fürdőzünk, erre hívta fel a figyelmünket Illés Zoltán vízimentő. Rádiónknak azt mondta, hogy fontos, hogy mindig a kijelölt helyen pancsoljunk, és ne távolodjunk el a parttól, a gyerekekre pedig fokozottan vigyázzunk.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Újra látogatható a Gyenesdiási Festetics kilátó. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, így ismét fellépcsőzhetnek rá a kirándulók, írja a vilavbalaton.hu. A kilátót tavaly augusztusban zárták le, a faanyaga ugyanis annyira leromlott, hogy balesetveszélyessé vált. Az akkori tervek szerint egy hónap alatt rendbe hozták volna az építményt, azonban csak most végeztek vele a szakemberek. A felújítás során megerősítették a tartószerkezetet, a főtartókat acélköpenyezéssel látták el, és több helyen új szerkezeti elemeket épített. Be, így már biztonságos a kilátó. A Festetics kilátó a térség egyik meghatározó turisztikai látványossága. 2024-ben több mint 20 000 lépcsőztek fel a tetejére. Változatos lesz a mai időjárás, estig sok napsütésben bízhatunk, de felhők is lesznek az égen, és kisebb záporok bárhol előfordulhatnak, ráadásul még a szél is megélénkül. Napközben Zalavár megyében 30-32 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok várható. A következő napokban már szárazabb idő jön, a jelenlegi előrejelzések szerint hétfőn és kedden is sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem áztatnak majd minket, és kánikula lesz, 32-34 fokot mérhetünk majd.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
6: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmaznunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feleszhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott meg. megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 13 perccel a legnagyobb kedvencek nálunk szólnak. Július 12-e van, a Dalmák és az Izabellák a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Én pedig pörgetem tovább a hangulatot méghozzá egy rádió egy DJ-vel. Regál Lili és a Badiula Hill Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hill Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Here we are.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, elég hullámzó volt a hét időjárás tekintetében, és hát valami ehhez hasonló lesz, bár pici stabilabban ilyen 27-28 fokos maximumokkal és aránylag sok napsütéssel, ez egy jó hír, és a mai napra is ezt jósolja a meteorológia. Ez pedig a folytatás az igazi mai slágerek között. Nagy kedvenc, David Guetta, Alesso, Madison Love, Never Going Home Tonight, mindjárt indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna-Budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízellása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje emiatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvíz szolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízellás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkút rendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen a jövő hét sem telik el nálunk játék nélkül. A kampusszal lehet majd páros belépőket nyerni, mert hogy madá, hogy ott is ott leszünk, és visszük a hallgatóinkat is. Ő pedig Taylor Swift a folytatásban, az aktuális kedvencünktől az Opel Eye-t. Ez az igazi mai sláger jön már is a rádió egyen.

Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyen lakásra pályázhatnak a Keszthelyen élő fiatalok, emberkereskedelemmel vádolnak egy zalaszentiváni nőt, ma kisebb esők zavarhatják meg a napsütést. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Lakhatási támogatásra pályázhatnak a keszthelyi fiatalok. A város önkormányzata pályázatot írt ki, amelynek keretében szeptembertől felújított és berendezett lakásokba költözhetnek be egy évre, ez olvasható a város honlapján. A tájékoztatás szerint azok pályázhatnak, akik elmúltak 18 és még nincsenek 35 évesek, házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, nincs saját lakásuk, van Zalavár megyei munkahelyük, és vállalják, hogy életvitelszerűen Keszthelyen maradnak még legalább 2 évig. Emellett azt is elfogadják, hogy a bérleti díj helyett egy lakástakarék pénztárba fizetnek be havonta minimum 20 000 forintot. A pályázathoz szükséges adatlapot és a nyilatkozatokat a polgármesteri hivatalban lehet személyesen leadni, vagy elektronikusan is el lehet küldeni. A leadás határideje július 15-e. Utasbiztosítás nélkül ne induljunk nyaralni. Számos kellemetlen helyzetbe kerülhetünk ugyanis, ha nem kötünk biztosítást. Ráadásul már vannak olyan konstrukciók, amelyek az európai egészségbiztosítási kártyán túlnyújtanak védelmet a külföldi országokban, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolnak egy zalaszentiváni nőt. A gyanú szerint az 59 éves asszony kiszolgáltatott helyzetben lévő vagyontalan embereknek ajánlotta fel, hogy költözzenek hozzá. Elküldte őket dolgozni, a fizetésüket pedig a saját bankszámlájára utaltatta, a készpénzüket pedig elvette és elköltötte, miközben a sértetteket rossz körülmények között tartotta. A háza felső emeletén éltek, ahol még meleg víz sem volt. Egyikük 24 éve élt a házban, még hitelt is vett fel, amit aztán a nő költött el. A rendőrökhöz tavaly érkezett bejelentés a nőről, akit most hallgattak ki az Egyenruhások, írja a polisz.hu. Amíg lehetnek kisebb záporok, aztán szárazabb napok jönnek. Ma estig mindenhol sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen, és kisebb esőkre is számíthatunk. A szél is megélénkül, és napközben 30-32 fokot mutatnak majd a hőmérők, hajnalban pedig 16-18 fok lesz. A jövő hét napos idővel indul, esők nem áztatnak majd minket, és egyre melegebb lesz. Hétfőn és kedden már 32-34 fok között alakul a hőmérséklet. Erős az UV-sugárzás, ezért a szabadban óvni kell a bőrünket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, jó nyarat mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, most már 6 perccel. Az igazi mai slágerek között pedig egy olyat választottam, ami ilyenkor szerintem mindenkinek jó fog esni, akár most ébredünk, akár hazafelé tartunk a buliból. Ez mindenkinek egy kis jó lendületet ad. Jó, megszérkezik a Kings and Queens-szel, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Szép reggelt még egyszer, és jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Radio Edge, csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Alex Kenji, egyenesen Olaszországból Pizzából, aki nemrég elmondta, hogy nem gondolja túl a zenélést, egy dolgot szeretne, jó hangulatot csinálni, bárhol is, startbulit, vagy bármikor is készít egy felvételt. Hát, ez szerintem tökéletesen hozza jó hangulatot. Az egyik legnagyobb nyári kedvenc, Alex Kenji és a Bambolé, amit indítok itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elektromos autó segíti a szociális intézmény munkáját. Pihenni mennek a bírók, ítélkezési szünet lesz a bíróságokon. Napsütés és kisebb eső is várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Új elektromos autóval gazdagodott a Keszthelyi Egyesített Szociális Intézmény. Top Plus pályázatból 50 millió forintot nyert az önkormányzat, ebből az összegből 13,5 millióért vásárolták a modern autót, a többi pénzt a Család és Gyermekjóléti Központ felújítására fordítják, erről ír a közösségi oldalán a város polgármestere. Tóth Gergely posztja szerint az új autót elsősorban ebédszállításra használja majd a szociális intézmény, ugyanis a sok városi megállás és elindulás miatt az elektromos meghajtás környezetbarát és gazdagodott. Megoldás. A városvezető arról is ír, hogy már tervezik egy napelemes töltőállomás kiépítését is, hogy az autó működtetése teljesen önfenntartó legyen. Ítélkezési szünet kezdődik jövő héten a bíróságokon. Július 15-től szerdától egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rend szerint működnek majd, vagyis nem tartanak tárgyalásokat, csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zárnak be, csak változik a nyitvatartásuk. Nyár végéig szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket. Zala vármegyében a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a keszthelyi járásbíróságokon továbbra is elérhető lesz az ügyfélsegítő szolgáltatás, de a lenti járásbíróság félfogadását a zalaegerszegi bíróság látja el. Az ítélkezési szünet alatt a bírósági közvetítés is működik, azért, hogy a felek peren kívül gyorsabban és rugalmasabban jussanak megállapodásra, írja az Egerszegi Hírek. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésein az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken, ezt mondta rádiónknak a hatóság szóvívője. Eitman Norbert hozzátette, hogy elsősorban azt vizsgálták, hogy mennyire biztonságosak a töltők a mindennapos használat során.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk, inkább itt vásároljuk. De itt is nézzük meg a céljelölést, nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Változatos lesz a mai időjárás, estig sok napsütésben bízhatunk, de felhők is lesznek az égen, és kisebb záporok bárhol előfordulhatnak, ráadásul még a szél is megélénkül. Napközben Zala vármegyében 30-32 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok várható. A következő napokban már szárazabb idő jön, a jelenlegi előrejelzések szerint hétfőn és kedden is sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem áztatnak majd minket, és kánikula lesz, 32-34 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek ugye egy hete volt a lagziát, szerintem most is számolják excelekben a költségvetést. Azt tudja, hogy van egy 8 milliárdos tétel, 8 milliárdos, ami nem direktben a lagzi költsége volt, hanem pluszban kifizették különböző New Yorki alapítványoknak, hogy ezzel kárpótolják a New Yorkiakat a fennakadásokért, amit a lagziuk csinált. Az oké. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia, amit indítok a Rádió 1-en.

0: mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pedig újra játék nálunk, méghozzá kampusz belépőkért, ahogy ezt ígértük. Minden komoly valamire való fesztiválon ott leszünk, és visszük a hallgatóinkat is. Jövő héten erre lehet nálunk belépőket nyerni. Ő pedig egy igazi fesztivál kedvence, Sam Feld, Rosalind és a Half Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel, és már csak kevesebb, mint egy hónap is jön Balázs DJ Oti koncertje. Fú, de sokan várnak rá. Össze pedig jön a turné Reed Atontól. Ő kezdi a következő zeneórát is nálunk, az igazi mai sláger a Blood Runnin, mindjárt hozom a Rádió Egyen.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
1: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
1: Idén újra jön a Bor Zene Zala! Július 16-a és 18-a között bulizd velünk a Kis Balatonnál! Három napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár! Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és Osler, Párnogrász, valamint Kökény Attila és a Konczai Szimfonik. Jegyek kányavari.mytix.hu.
5: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá! Vásárolj nyaralás közben is! A 30 éves Penny-ben! Pici áron! Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
6: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
1: annagora.com.
7: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strandelőt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambulin, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendőrök és fiatalok vigyáznak a fürdőzők biztonságára a városi strandon, befejezték a Festetics kilátó karbantartási munkálatait, egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Idén is kinyitott a bűnmegelőzési iroda a Keszthelyi Városi Strandon. Augusztus végéig az Asbóth Technikum 40 rendészeti diákja tölti itt a gyakorlati idejét, akik a rendőrség bűnmegelőzési csoportjának munkatársaival folyamatosan járőröznek a strandon, mondta a Keszthelyi Televíziónak Farsang Boglárka, a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője. Hozzátette azt is, hogy a strand területén a fiatalok figyelnek a rendre és a közbiztonságra, és arra figyelmeztetik a fürdőzőket, hogy ne hagyják őrizetlenül az értékeiket. Kint a parkolóban pedig arra ügyel, hogy ne maradjanak nyitva a járművek, ne legyenek szem előtt értékes személyes tárgyak, és négylábú kedvencek sem maradjanak az autóban. Idén már 25. alkalommal van jelen a strandon a bűnmegelőzési iroda, emiatt évről évre csökken a lopások és a bűncselekmények száma. Legyünk óvatosak, ha a természetes vizekben fürdőzünk, erre hívta fel a figyelmünket Illés Zoltán vízimentő. Rádiónknak azt mondta, hogy fontos, hogy mindig a kijelölt helyen pancsoljunk, és ne távolodjunk el a parttól, a gyerekekre pedig fokozottan vigyázzunk.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Újra látogatható a Gyenesdiási Festetics kilátó. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, így ismét fellépcsőzhetnek rá a kirándulók, írja a világbalaton.hu. A kilátót tavaly augusztusban zárták le, a faanyaga ugyanis annyira leromlott, hogy baleset veszélyessé vált. Az akkori tervek szerint egy hónap alatt rendbe hozták volna az építményt, azonban csak most végeztek vele a szakemberek. A felújítás során megerősítették a tartószerkezetet, a főtartókat acélköpenyezéssel látták el, és több helyen új szerkezeti elemeket épített. Be, így már biztonságos a kilátó. A Festetics kilátó a térség egyik meghatározó turisztikai látványossága. 2024-ben több mint 20 000 lépcsőztek fel a tetejére. Ma még lehetnek kisebb záporok, aztán szárazabb napok jönnek. Ma estig mindenhol sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen, és kisebb esőkre is számíthatunk. A szél is megélénkül, és napközben 30-32 fokot mutatnak majd a hőmérők, hajnalban pedig 16-18 fok lesz. A jövő hét napos idővel indul, esők nem áztatnak majd minket, és egyre melegebb lesz. Hétfőn és kedden már 32-34 fok között alakul a hőmérséklet. Erős az UV-sugárzás, ezért a szabadban óvni kell a bőrünket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ki hogy bírja a nyarat? Élvezzük? Hát akkor élvezzük tovább az igazi mai slágerekkel. Regarden és a Ride It, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a hírek szerint pedig Lady Gaga stúdióba vonult, ami egy jó hír, ugye nagyon sok mindent csinált tavasszal, turnézott, filmet forgatott, promózott, és most viszont újra az alkotási a fűszerep, de egy nagyon érdekes dolgot is mondott, egészen pontosan azt, hogy a következő albumom a művészetem egy másik oldalát mutatja meg. Érdeklődve várjuk, hogy milyen lesz. Ez az egyik aktuális kedvencünk tőle, szenzációs a dal, Lady Gaga és az Abrakadabra, ezt indítom már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ingyen lakásra pályázhatnak a Keszthelyen élő fiatalok, emberkereskedelemmel vádolnak egy zalaszentiváni nőt, ma kisebb esők zavarhatják meg a napsütést. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Lakhatási támogatásra pályázhatnak a keszthelyi fiatalok. A város önkormányzata pályázatot írt ki, amelynek keretében szeptembertől felújított és berendezett lakásokba költözhetnek be egy évre, ez olvasható a város honlapján. A tájékoztatás szerint azok pályázhatnak, akik elmúltak 18 és még nincsenek 35 évesek, házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, nincs saját lakásuk, van Zalavár megyei munkahelyük, és vállalják, hogy életvitelszerűen Keszthelyen maradnak még legalább 2 évig. Emellett azt is elfogadják, hogy a bérleti díj helyett egy lakástakarék pénztárba fizetnek be havonta minimum 20 ezer forintot. A pályázathoz szükséges adatlapot és a nyilatkozatokat a polgármesteri hivatalban lehet személyesen leadni, vagy elektronikusan is el lehet küldeni. A leadás határideje július 15-e. Utasbiztosítás nélkül ne induljunk nyaralni. Számos kellemetlen helyzetbe kerülhetünk ugyanis, ha nem kötünk biztosítást. Ráadásul már vannak olyan konstrukciók, amelyek az európai egészségbiztosítási kártyán túlnyújtanak védelmet a külföldi országokban, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolnak egy zalaszentiváni nőt. A gyanú szerint az 59 éves asszony kiszolgáltatott helyzetben lévő vagyontalan embereknek ajánlotta fel, hogy költözzenek hozzá. Elküldte őket dolgozni, a fizetésüket pedig a saját bankszámlájára utaltatta, a készpénzüket pedig elvette és elköltötte, miközben a sértetteket rossz körülmények között tartotta. A háza felső emeletén éltek, ahol még meleg víz sem volt. Egyikük 24 éve élt a házban, még hitelt is vett fel, amit aztán a nő költött el. A rendőrökhöz tavaly érkezett bejelentés a nőről, akit most hallgattak ki az Egyenruhások, írja a polisz.hu. Változatos lesz a mai időjárás, estig sok napsütésben bízhatunk, de felhők is lesznek az égen, és kisebb záporok bárhol előfordulhatnak, ráadásul még a szél is megélénkül. Napközben Zalavár megyében 30-32 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok várható. A következő napokban már szárazabb idő jön, a jelenlegi előrejelzések szerint hétfőn és kedden is sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem áztatnak majd minket, és kánikula lesz, 32-34 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

kampuszra lehet páros belépőket nyerni, mert hogy ezen a fesztiválon is ott leszünk, és ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Ilyen a nyár a Rádió 1-jel, és ilyen egy nyári kedvenc itt a Rádió 1-en. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma, ST.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos, Sümék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezek szólnak továbbra is megállás nélkül, viszont 8-tól jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, a hét legjobb pillanataival, holnap reggel 6-tól pedig friss adás. Viszont én még mivel készültem? Ezt mindenki imádni fogja most. A Faithless dalból, egy klasszikusból, a 2026-os verziót Bibi Rexa készített el. Ez a New Legion, amit indítok az igazi mai slágerek között. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: És a döntő pillanat.
2: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter Löwenbräu világos sör 27% kedvezménnyel csak 269 forint. Mindig Aldi.
6: A Big George Property bemutatja. Új lakások 10 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
7: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör 2 daraptól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
8: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
9: Miénk lett a tér?
10: Hooligans, Klub 77, Wolfkati Band, Péter Flamis, Duna Művész Együttes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt.
9: Jó zene, finom ételek, italok. Július 16-tól 19-ig. Irány Hévíz. Gyertek el, a belépés ingyenes. További programok hévíz.hu.
11: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
12: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
12: Ahol!

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elektromos autó segíti a szociális intézmény munkáját. Pihenni mennek a bírók, ítélkezési szünet lesz a bíróságokon. Napsütés és kisebb eső is várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátát hallják. Új elektromos autóval gazdagodott a Keszthelyi Egyesített Szociális Intézmény. Top Plusz pályázatból 50 millió forintot nyert az önkormányzat, ebből az összegből 13,5 millióért vásárolták a modern autót, a többi pénzt a család és gyermekjóléti központ felújítására fordítják, erről ír a közösségi oldalán a város polgármestere. Tóth Gergely posztja szerint az új autót elsősorban ebédszállításra használja majd a szociális intézmény, ugyanis a sok városi megállás és elindulás miatt az elektromos meghajtás környezetbarát és gazdag. Megoldás. A városvezető arról is ír, hogy már tervezik egy napelemes töltőállomás kiépítését is, hogy az autó működtetése teljesen önfenntartó legyen. Ítélkezési szünet kezdődik jövő héten a bíróságokon. Július 15-től szerdától egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rend szerint működnek majd, vagyis nem tartanak tárgyalásokat, csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zárnak be, csak változik a nyitvatartásuk. Nyár végéig szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket. Zala vármegyében a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a keszthelyi járásbíróságokon továbbra is elérhető lesz az ügyfélsegítő szolgáltatás, de a lenti járásbíróság félfogadását a zalaegerszegi bíróság látja el. Az ítélkezési szünet alatt a bírósági közvetítés is működik, azért, hogy a felek peren kívül gyorsabban és rugalmasabban jussanak megállapodásra, írja az Egerszegi Hírek. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésein az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken, ezt mondta rádiónknak a hatóság szóvívője. Eitmann Norbert hozzátette, hogy elsősorban azt vizsgálták, hogy mennyire biztonságosak a töltők a mindennapos használat során.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk, inkább itt vásároljuk. De itt is nézzük meg a céljelölést, nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
2: Ma még lehetnek kisebb záporok, aztán szárazabb napok jönnek. Ma estig mindenhol sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen, és kisebb esőkre is számíthatunk. A szél is megélénkül, és napközben 30-32 fokot mutatnak majd a hőmérők, hajnalban pedig 16-18 fok lesz. A jövő hét napos idővel indul, esők nem áztatnak majd minket, és egyre melegebb lesz. Hétfőn és kedden már 32-34 fok között alakul a hőmérséklet. Erős az UV-sugárzás, ezért a szabadban óvni kell a bőrünket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
4: Feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy... Fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért 3 millió dollárt, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak 1 másodperc.
5: Kicsit bonyolultnak érzem.
4: Tehát neked 1 másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
5: Egy másodperc
4: egy szeretett rokonodat,
5: kiveszed.
4: Egy másodperc múlva neki lejár a 100 év. A 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz 5 millió dollárt, úgyhogy egy másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben nem sérül.
6: Ilyen érzés ADHD-snak lenne. Ez a folyamatos bűntudat, amit mindenki
5: de
6: érez.
5: A 100 évet
4: ő leéli, de azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a 3 millió dollárt. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, 5 millió dollár, és egy másodperc alatt vége.
5: Szegény mama. Mennyi minden.
4: És egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat. Tehát, hogy nem a haragodda az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100
6: év ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
4: Igen.
6: Hogy ez egy ellentmondás.
4: De hogy próbálj behelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez egy másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az egy másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy 3 millió dollár, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
5: Hát ez megőrülsz 3 nap után.
6: Igen, de ezt bevállalja meg, akire azt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát szerintem, hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
5: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem 3 millió dollárt mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az egy másodperc.
4: Nagyon jó, szerintem nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked egy másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te egy másodperc alatt keresel 5 millió dollárt. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. És azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
6: nagyon
4: megdöbbentő.
6: Fura. Nekem én
4: Laci azt mondja simán. Hát de várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletet be. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
6: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám nézett.
4: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félregyen, úgyhogy...
6: Rám nézettek, ez nem én vagyok.
4: Tessék, ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat, van ilyen?
5: Van, rengeteg.
4: Mondjuk a gyerekedet, vagy a feleségedet. És egy másodperc múlva dollármilliómos vagy.
6: Zsű, nekem is elég lenne. Zsű, kapsz egy csellót.
4: A Zsűri is gondolkozik.
6: Zsű, kapsz egy csellót, a pénzt megkapod meg.
4: Mondjad? Persze! Hát szeretem, hogy ilyen őszinte műsor
5: persze, vagyunk. Egy nap, vagy egy másodperc.
4: 100 évet leéletsz vele
5: nem
4: egy szobában.
5: Nem fog rá emlékezni.
4: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
6: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
4: Szerintem zseni a kérdés. Azért... Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
6: Ami olyan dolgokat meg bevállalám, mit tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom visszacserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
4: de
6: ilyesmi,
4: nem itt ez a kérdés.
6: Maga az, hogy pénz, meg ez.
5: De neki is jobb lesz. Egy másodperc
6: eltelik. Nem tudom összehasonlítani a kettőt.
4: Egy másodperc alatt ezt tölik el.
5: És nagyon fontos kérdés.
6: De neked telik el egy másodperc, mert ő megéri ezt 100 évet.
5: De vége, és elfelejti az egészet.
4: Érted? Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leéletsz 100 évet. Én ilyeneket tudok eladudni, ne haragudjatok.
5: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokontra? Hakunk be!
4: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
5: Simán.
4: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
5: Igen, én kettőt raknék.
4: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, feloldozva azokat, akik beraknál. elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, hát nem tudja.
5: Konkrétan megőrül.
4: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
5: Semmi jó volt.
4: Nem érdekes, gyere egyéb még ebből az aranybégámból itt egy kicsit.
5: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen, te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
4: de
5: dollár.
4: De elfelejtem a 100 évet.
5: Elfelejted a
4: nem
5: 100 évet.
4: Végig.
5: Na, úgy vállalnád?
4: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
5: Ugye? Hát ez az.
4: Elfelejted a 100 évet.
5: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
4: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába lezárva egyedül.
6: Ez ilyen megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól az egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
4: oké, de most itt tetszük föl, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg megkapod a pénzt. Tehát,
6: de
4: hogy...
6: tudod, de ez attól, egy csó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék maga, tehát nem az emlékből fakad a sérülés, hanem azt, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
4: Zseniális a kérdés. Zseniális a kérdés.
6: Attól, hogy tudatod nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
4: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Gyula, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
7: Tudjuk, hol vagy.
4: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármilliomos
5: vagy. Így van, és ennyi, neked egy másodperc a gyötrődés is.
4: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a 100-ét. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, ad a pénzt.
6: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől már ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van, érted?
4: Nagyon durva kérdés szerintem.
6: Tehát, hogy nem.
4: De akkor...
6: És hogy még mi is értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
4: De ez most egy teoretikus kérdés.
6: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan az 3 millió vagy 5 millió dollár.
4: 5 millió dollár.
6: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
4: Elfelejti.
6: De nem te, nem ő, hanem te.
5: Te is.
6: De te meg tudod egy... magadról ezt, hogy te milyen ember vagy.
4: Visszakapod ugyanúgy.
5: De neked csak egy másodperc
6: hát
5: a szenvedése.
6: Pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
4: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben?
6: Nem,
4: neked egy másodperc. Tételezik föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most tehát... az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
6: Már csak
4: de
6: azért sem vállalám.
5: Azt mondja Laci, hogy akkor beülne ő.
4: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
6: tönkre
4: na.
6: Tönkre mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értelme annak ez a semminek.
4: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre. Én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van. Na? Mindenek itt ölöd.

0: Ebből még bele tudok. Tehát akkor van egy, te mi vagy, te még nem mondtál semmit.
1: Én kettőt ültetnék be. Bevinnéd. Két rokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
0: De most, és akkor komolyan? Tehát, hogyha mondjuk
1: nem.
0: Akkor...
1: Nem. Nem. Ugyanaz vagy, mint nem. Amit Eszter mond.
0: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel.
1: És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszaáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan
0: közted, a te lelkedben
1: és
0: nem
1: akit
0: lesz.
1: Betettél.
0: Nem. Ő nem emlékszik semmire.
1: Nem. Na
0: te,
1: de hát
0: te,
1: az
0: te
1: én,
0: hará, igen,
1: de
0: te
1: én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek
0: de
1: ugyanúgy,
0: nem.
1: Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
0: Beraktalak egy szobába, 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért.
1: Bent mennyit volt... mondtál, 3-at? Akkor...
0: 3 millió, 5 millió dollár volt, volt az összeg. Bent voltál egy szobában. De
1: a 3 millió dollár az mennyi, az 1 milliárd forint?
0: Körülbelül, ha most igen, igen. Még lehet 5 millió dollár, de lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hmm. Hát igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összedrombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogy nem tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
0: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki ezt látod. Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom, az érvelés az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
0: de hát nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, amikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy
0: hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogá, de amíg nincs, addig azt gondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
0: Igen, sok a duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
0: Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsű, hogy döntöttél?
1: Megy.
0: Párod, a párod.
2: Mikor jött
0: igen,
2: vissza?
0: De szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobát.
2: De ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
3: Jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
0: Nem, ő nem emlékszik semmire.
3: Hát akkor...
0: Becsukod a csuba szemed?
3: Igen.
0: Kijöttél, és meg...
3: Jó.
0: Ne csinálj.
1: De nem emlékszik rá.
3: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puf.
0: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalod. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak, hallgatok, beraknád?
3: Persze. Ő is engem szerintem.
1: Na, ez egy
0: te
1: szép kapcsolat, érted?
0: Szeretlek, Gyula. Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád? Be. Nagyon szeretem. Egy másodperc. Már el is telt. Kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
3: De ez nekem csak egy másodperc, és...
0: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
1: Hogy igaz, hogy a százat szenved, de nem emlékszik
0: rá. Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
3: Semmiféle
0: károsodás. Nincs, semmi, semmi. Visszakapod azt az embert.
3: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
1: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
0: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele, mondjad, Laci? De nem emlékszik
3: de nem,
0: rá.
3: Nem emlékszik
0: a
3: rá.
0: A legfőbb
3: neki,
0: érveket
3: neki
0: mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. gyere be.
0: Anna. Én tudom, mi a válasza.
2: Na,
0: mi a válasza? Én tudom, mit mond.
2: Visszat,
0: írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. De én tudom.
2: Na, gyerünk.
4: Nem.
0: Igen,
4: nem.
0: Persze,
4: hát,
0: tudtam, hogy ezt mondani.
4: Biztos, hogy nem. Tehát nem. Nincs az a pénz.
2: Na, látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
4: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
0: A kérdés zseni, gyerekek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.
5: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendőrök és fiatalok vigyáznak a fürdőzők biztonságára a városi strandon, befejezték a Festetics kilátó karbantartási munkálatait, egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Idén is kinyitott a bűnmegelőzési iroda a Keszthelyi Városi Strandon. Augusztus végéig az Asbód Technikum 40 rendészetis diákja tölti itt a gyakorlati idejét, akik a rendőrség bűnmegelőzési csoportjának munkatársaival folyamatosan járőröznek a strandon, mondta a Keszthelyi Televíziónak Farsang Boglárka, a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője. Hozzátette azt is, hogy a strand területén a fiatalok figyelnek a rendre és a közbiztonságra, és arra figyelmeztetik a fürdőzőket, hogy ne hagyják őrizetlenül az értékeiket. Kint a parkolóban pedig arra ügyel, hogy ne maradjanak nyitva a járművek, ne legyenek szem előtt értékes személyes tárgyak, és négylábú kedvencek sem maradjanak az autóban. Idén már 25. alkalommal van jelen a strandon a bűnmegelőzési iroda, emiatt évről évre csökken a lopások és a bűncselekmények száma. Legyünk óvatosak, ha a természetes vizekben fürdőzünk, erre hívta fel a figyelmünket Illés Zoltán vízimentő. Rádiónknak azt mondta, hogy fontos, hogy mindig a kijelölt helyen pancsoljunk, és ne távolodjunk el a parttól, a gyerekekre pedig fokozottan vigyázzunk.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Újra látogatható a Gyenesdiási Festetics kilátó. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, így ismét fellépcsőzhetnek rá a kirándulók, írja a vilavbalaton.hu. A kilátót tavaly augusztusban zárták le, a faanyaga ugyanis annyira leromlott, hogy balesetveszélyessé vált. Az akkori tervek szerint egy hónap alatt rendbe hozták volna az építményt, azonban csak most végeztek vele a szakemberek. A felújítás során megerősítették a tartószerkezetet, a főtartókat acélköpenyezéssel látták el, és több helyen új szerkezeti elemeket épített. Így már biztonságos a kilátó. A Festetics kilátó a térség egyik meghatározó turisztikai látványossága. 2024-ben több mint 20 000-en lépcsőztek fel a tetejére. Változatos lesz a mai időjárás, estig sok napsütésben bízhatunk, de felhők is lesznek az égen, és kisebb záporok bárhol előfordulhatnak, ráadásul még a szél is megélénkül. Napközben Zalavár megyében 30-32 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok várható. A következő napokban már szárazabb idő jön, a jelenlegi előrejelzések szerint hétfőn és kedden is sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem áztatnak majd minket, és kánikula lesz, 32-34 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: M1-ben gazdag jó reggelt írta valaki, köszönjük szépen. Az mi volt tegnap? Néztétek, gyerekek? Hát, az mennyire durva volt?
1: Mindenki nézte.
2: Nézettségi rekordok.
1: Úgy megörültem, ki is tettem. Én nem hittem el. A social-be azonnal bekapcsolt a DV-t, hogy ez most valami átverés.
0: Kiírta az M1 tegnap, aztán 19:56-kor elindultak újra. Ugye leállt az M1, tehát maga a közszolgáltatás. És kiírták, hogy sokáig hazudtunk, de ez most már máshogy lesz. Nem gyártunk propagandát, és nem hazudunk. Meggyárta ez így a közösségi médiát, még mindent. És aztán 19:56-kor elindult a Tanú című film. Ez volt az M1 újra gondolása, hogy aztán ebből majd mi lesz, azt megnézzük.
1: Nincs Kossuth Rádió, ugye ott is csak zene van,
0: átvették
1: a Bartókot.
0: Valószínűleg nagyon sokan megnézték az M1-et a tegnap, többen, mint valahát, hogy az elmúlt egy évben összesen. Hát ilyet azért ritkán látsz, ugye? Hát újat alkotnak majd. Na most beindult a mémgyártás, mert most mindenki elkezdett bocsánatot kérni. És már bocsánatot kérnek a villamosvezetők is.
1: Ez jó. A villamosvezetők nem hagynak. Bocsánatot kérünk, amiért az elmúlt években oda csuktuk az utasokat az ajtózáráskor. De ha egyszer menni kell, és te nem hallod az ajtózárást, akkor ez van, maradjanak velünk. Ez jó.
0: Nagyon szeretem.
2: A hallgatók is írják, hogy van személyes megélésük. Mondta is a mama, hogy meglát, hogy az első térült az M1. Jaj, fiam, de jó, hogy nincs otthon a papa. Most megint terhes lennék.
0: Igen, mint a régi szép idők.
1: Hétfő adásszünet akkor.
0: De bírom, hogy a Lidl nem annyira erős, de hogy egyébként ők is erre ráülnek, és milyen gyorsan ültek rá. Azt hiszem, a Lidl volt a leggyorsabb, ők egy órával a közmédia bejelentése után már ők is kirakták. Ügyesek?
1: Igen.
0: A mohácsi busójárás is bocsánatot kért. A busók nem szeretik a nyarat. Bocsánat, hogy éveken keresztül elűztük a telet. A télűzés február 4-ig szünetel. Maradjanak velünk. Ugyanúgy fekete háttérrel, fehér betűkkel. Megjelent a Lár András, aki szintén kiírta, én Besenyő... István, azaz Besenyő mindig igazam van, István, kijelentem, hogy sosem hazudtam, elvégre Besenyőnek mindig igaza van. Hazudása ott volnak a mindenki mások, ugye-bugye, maradjanak velünk. A Nyest ellen küzdők csoportja is megjelent, a Nyest média nem húzaloszhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú életeinken át mégis ezt tettük. A Nyest média átalakul, hogy jövőben füveken is nyílt terepes legyen, a hírjelölő szolgáltatás szünetel. Parkírozzanak velünk, írta a Nyest ellen.
2: Az külön pluszpont szerintem, azt olyan kevesen használják.
1: Betegek.
0: Majd elindult ugye amúgy az M1 a Tanú című filmmel.
2: Hogy a Nyest csoport tulajdonképpen olyan szinten kinőtte magát, hogy szerintem most az a leg up-to-date-ebb hír oldal az egész világon. Tehát minden nap történik már a Nyest csoportban, és mindenki tudja, mi történik a Nyest csoportban. Aki nincs benne a Nyest csoportban, sehol sincsen. Ez van.
0: De csak Nyesttel maradtak, vagy...
2: Csak a Nyestről szól.
0: Csak Nyestről szól.
2: De, igen, de lekövetik az aktuál politikát is, meg mindent.
1: Jó, és akkor most jöhet az, hogy te miért, mit írnál ki tessék, saját magadnak.
0: Nekem van Insta és Facebook oldala?
1: Igen, jó, igen hogy te mit írnál ki?
0: Felér egy Jónással, egyébként.
1: Egyébként kicsit igen.
0: Igen. Jó, írjatok akkor, drága hallgatók. Azt mondja, hogy Catherine, így szól az első MS. Párkapcsolatban nem hazudhatunk. Bocsánatot kérek, amiért kapcsolatunk elején megtettem, azóta kapcsolatunk hitelesebb lett, átalakult és hihetetlen kötelék alakult ki. A párkapcsolatunk azóta is töretlen. Maradj velem ebben az életben. Duci küldte nekünk. Köszönjük szépen.
2: Mantás, bocsánatot kérek, hogy még nem vettem tarkón a kollégámat, pedig már nagyon megérdemelné.
0: Teljesen jó. Csuklós busz sofőrként bocsánatot kérek, hogy nincs kiírva, a csukló mögötti rész is ugyanott áll meg, ahol az eleje. A jövőben is erre fogunk törekedni. A kettes számú csajomtól kérek bocsánatot, adasztottam neki a hármas csajom, csak egy volt az osztálytársam, az egyestől azért, mert azt mondtam a négyes csajom, csak a szomszédom. Ja, és az összestől azért, mert azt hitték, hogy csak ketten vagyunk ebben a kapcsolatban. Még egyszer, bocsánat, így van. Bocsánatot kérnék minden exemtől, valamint minden nőtől, akihez akár csak egyetlen este erejéig is közöm volt. Sajnálattal tudatom, hogy már nincs lehetőségük arra, hogy velem legyenek, vagy bármilyen közük legyen hozzám. Akkor megállapodás van itt? Vagy valami komoly kapcsolat? Ugye, ha már nem lehet több nő, akkor ez így van. Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezentúl ez máshogy legyen.
2: Na, de ügyes,
1: ez nagyon szép.
0: Ez nagyon szép. Tehát itt van egy... Van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Azt mondja, hogy bocsánatot kérek, hogy eddig megjátszottam a szimpátiámat. Igazából rühellem az anyósomat, érzelmileg próbálja zsarolni a párumat. Szerencsére sikertelenül nevetségesek a próbálkozásai. Ez egy sűrű, ez egy népszerű probléma a családon belül. Az anyós menny az egy... Hát, hogy is mondjam, a top 3-ban benne van, nem?
2: De igen, de
0: tehát a kapcsolati dinamika és párkapcsolat és anyós menny viszony az abszolút.
2: De az anyós humor, mint olyan, szinte teljesen eltűnt. Nem is olyan hallott, te hallasz?
0: Ne, hál' Isten nem.
2: És el hiányolom meg.
0: Fáradtak csak, szerintem igen, egy kicsit, nem?
2: Az
0: olyan sok újat az nem tartalmaz.
2: Már a kifejezés, hogy anyósom is olyan kicsit.
0: Igen.
2: Hogy egy összerendem, jó van akkor.
0: Igen. Ki anyósodott? A Hoffi talán? Ő volt mindig. Ő az, vagy a mama mondta, hogy az anyós. Mama,
1: igen,
0: vagy
1: a mama.
0: Neki a mama volt. Igen.
1: Mama mondta.
0: Mama jött, és mama mondta, igen. Bocsánatot kérek magamtól, figyelj, ez is jó, hogy 10 éven betelt eljutni a válásig. De nem sajnálom, mert ezért lettem az, aki ma vagyok.
2: Váluperes ügyvéd.
0: Váluperes ügyvéd és kócs, és igen. Tehát 10 évet várt, de ez a 10 év edzette olyanná, amilyen
2: most lett. A válás, az egy nagyon heavy business. Én azt látom, hogy ez olyan sok szinten érinti az embereknek az életét, tehát hogy azt gondolnád, hogy ez csak egy ilyen párkapcsolati döntés, de hogy az tulajdonképpen az életed összes szinterére hatással van. Tehát nagyon nagy munka, önismereti, egyáltalán kapcsolatdinamikai, nagyon-nagyon nagy munka. Tehát a 10 év, azt szerintem amúgy, tehát az ilyen van, hogy indokolt. Tehát amíg eljutsz, főleg, ha van gyerek, meg egyáltalán, tehát bárcsak úgy mennek
1: mennyi
2: a dolgok.
1: Mennyi mérlegelés van benne, mennyi döntés. Tehát, és tényleg az életed minden terület, mert mindenhol el kell majd mondani, ugye meg fogják kérdezni, mi van veled, hogy asszony, hogy van, nincs már, szóval kemény.
2: Mindenre hatással, mindenre. Tehát nem csak
1: ezért nem kell megházasodni, látod, nekem nincs ilyen gondom.
0: Életközösségben is
2: mi kell lenni. Mégis papucs mind közül.
0: Életközösségben is el kell menni a bíró elé, csak szólok, ha a gyerekláthatás, hát ugyanúgy persze. Oh. Hát a gyerekláthatás, ha a kiskorú van, akkor az ugyanúgy bíró előtt dőlhet el, hogy idéglenes láthatás hogy van, mint van, persze. Csak ott a vagyon szempontjából más a történet. A gyerek az ugyanúgy. Kiköthettek bíróságot, nem fogtok, csak mondom, hogy nagyok már neked ahhoz.
2: De vagyon szempontjából?
0: Kirepültek már.
2: Vagyon szempontjából nincsen amúgy, tehát te akkor is lehet, hogyha élettársad, akkor is lehet igénye a dolgokra, nem? Tehát van egy ilyen...
1: Nem lehet, van.
2: Van.
0: Volt és van is.
1: Volt és van is, lesz. Nekem kérem tisztelt bíróság a nevem, mert semmi nincs, már minden az övémben, hadd szóljon.
2: Óriási.
0: Igen. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra, Eszter műsorára csekkolok be 2 darab szígyellel.
2: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
0: Igen. Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
2: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
0: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki, köszönjük szépen. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni, egy évre lelépek Ázsiába.
1: De ott van internet.
2: Ezek nem kifogások, 2026-ban, ne haragudjál meg.
0: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert, egy évre Ázsiába, menővállalás, nagyon, nagyon klassz, tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
1: Plusz de van szellemes. Közvetlen számotok.
0: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Szegénykém, nem vagy az?
1: Nem, hát.
2: De most miért? Mindenki szállalmas egy csomószor. Én például heti szinten 4-5-ször biztos sokkal ilyen dolgokat csinálni. Tessék? Balázs minden nap szállalmas.
1: Csak tudod a tóhal.
2: Igen, csak amikor a műsor megy, akkor nem az.
0: Igen. Ez kedves, de igen, egy kicsit szomorú is ez az SMS. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs baj, mert nem tudjuk, hogy mi van.
2: Most ez olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
0: Nagyon jól összefoglaltad.
2: Tessék, ez lehetne esetleg egy pólóra nyomtatni?
0: Ez háromszor.
2: Legyen ez az életművem címe.
0: Igen. Mélységek és magasságok, halljuk egy mélységet.
2: Főleg...
0: Senki nincs mindig jól van, amikor egy kicsit jobban, de az se lehet, hogy talán nem. És vagy látod? Így vagy úgy, egy kicsit így, egy kicsit úgy, kicsit erre, kicsit arra.
2: Hát ez egy nemzetközi rádióműsor, és hát még így is ilyenek beleférnek.
0: Jó, de megjött a kemény is, az vagy szánalmas. Hát azonnal megjöttek a hiének, és igen. Na jó van, gyerekek, hát jött vidám, jött szomorú, jött nagyon sok minden, és egyébként most hallva ezeket az önvallomásos SMS-eket kezdtek el őrült módjára terápiázni az emberek, és kezdték el a saját maguk bocsánatkérését még elküldeni. Kamionsofőr vagyok, mindig a kicsi autók elé betolom a kamiont. Úgy is megálltok. Megígérem ezen túl, ez szintén így lesz. Turbo küldte nekünk. Ezt bőrkötésbe, Eszter.
2: Amúgy kifogom adni, köszönöm. Szóval a lényeg, hogy tartsuk meg akkor, hogy vagy magyart. Telefonáljuk.
0: Jó, milyen hónap, milyen hangulatban lehetnek?
2: Milyen hónapban vagyunk?
0: Milyen hónapban vagyunk?
2: Na, milyen hónapban
1: vagyunk? Július, nyár, meleg van, szabadságok, nyaralások. Ki van
2: csakkor mindenki?
0: Felveszi, beszélget.
1: Nem veszi föl.
0: 8:45-kor, igen? Nagyon nyaral, nagyon alszik? Ez
2: csak
0: lehet?
2: Csak azok veszik fel, akik a futárt várják még valamilyen csomaggal.
0: Jó, nézzük az elsőt. Laci már be is adta. Jó. Megnézzük akkor. Nyaral, pihen. Külföldön van, napozik. És most fölvette. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Kezi Csokov, jó reggelt kívánunk! Rádió 1-ből telefonálnak, Rákóczi Feri, Ráskó Eszter, és Sebestyén Barázs vagyok. Zavaratunk egy pillanatra.
3: Nem zavarnak.
0: Nem zavarunk. Ah, nagyon jó. Egy keresztnevet kaphatunk.
3: Erika.
0: Tegeződhetünk, Erika?
3: Örülnék neki.
0: Nagyon jó, Erika.
1: Mi is örülünk, Erika.
0: Mi a helyzet, Erika? Egy rövid telefonhívás erejéig felderítjük, hogy ki hogy van. Random számokat fölhívunk, és megjelenünk itt adásban egyszer csak meg telefonon, és megkérdezzük a másik oldalt jelen pillanatban téged, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy telik a júliusod, hogy érzed magad?
3: Köszönöm szépen. Jól vagyok. Iparkodom, igyekszem. Hát meg tudod, finom vegyes. Mikor, hogy sikerül?
1: Finom vegyes.
2: Ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik.
0: Erika a napdumáját megítsen. Finom vegyes? Ma reggeli finom vegyes? Vagy
3: úgy egyébként is finom vegyes.
2: Ez egy ilyen életérzés. Aha. Ez olyan, a Dolce Vita. Dolce Vita, ez egy finom vegyes.
1: Az olaszoknak az jutott nekünk a finom vegyes.
0: És ma már megérkezett a finom vegyes?
3: Kezd, alakul.
0: Hát nagyon jó.
3: De jó tendenciába ez a telefonhívás elbillentette.
2: Jaj, no, de jó.
3: Jó irányban.
0: Elbillentette. Merre vagy, Erika? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy...
3: Én a munkahelyen nem vagyok, második kerületben a Fény hát utcán.
0: Itt vagy te közel hozzá. Fény utcán.
2: És mit csinálsz a Fény utcán?
3: Hát én nekem az a dolgom, kérlek szépen, hogy finomabbnál finomabb zöldséget és gyümölcsöt adjak a kedves vásárlóimnak. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog van.
0: Igen?
3: Hogy minden egyes embernek, aki ott megjelenik nálam, csak egyetlen egy mondatot tudjak nekik mondani, de tiszta szívből, őszintén, azt, hogy repetára visszavárom.
0: Hát egy főnyeremény vagy, Erika, egy első telefonálóra. Akkor te, amit a Feri mondta, hogy te a Fény utcai piacon vagy kint.
2: És ott melyik stand a tiéd, ha keresünk téged, hol találunk meg?
3: Ahogy bejöttök a rampán, a főbejáraton, ott vagyunk középen, szemnézett paradicsomokkal, széles választékkal.
1: Nagyon fontos szakmai kérdése, hogy ökörszív paradicsomod van-e? Mert tegnap óta van, tessék.
2: Indulok.
3: Igen, rózsaszínben holnap, hogyha reggel kijöttök, vagy inkább pénteken, mert akkor én is bent vagyok, akkor tudok adni nektek rózsaszín, pirosat és barna ökörszívet. Most csak rózsaszín.
0: Erika, hát egy főnyeremény vagy így nekünk így elsőre. Abszolút. Tehát, hogy ez piacozol, jó kedved van, dolgozol.
3: Itt van. Hát figyelj, 3:31-kor kelek, 11-kor fekszem, itt bent, a piacon?
2: Igen, mit látsz az embereken, hogy milyen most a hangulata a magyaroknak?
3: Hát azt inkább nem mondom. Szerintem én azért abban bízok, hogy az embereknek most már kezd újra ismét egy kicsit a régi kerékvágásba billenni a gondolkodásuk, a lelkiállapotuk.
0: Hát egy komplett reprezentatív közvéleménykutatást hozol te a piacon, rengeteg ember átmegy a kezed között, találkozol velük, rájuk nézel, mondasz egy kedves mondatot, hát egy a második kerületük is hírmondó lettél nekünk, hogy vannak az emberek ott a Fény utcai piacon. De te is jól vagy, akkor örülünk nagyon, hogy találkoztunk.
3: Hát iparkodnak, és én szerintem jól. Na. Talán egyre jobban.
0: Igen, dinnye megy, jól megy, kérdezik.
3: Hát igazából a dinnye az még várat magára nálunk egy hetet, most még sárga dinnye van, a görög az még egy hetet egészen biztos várat magára, de akkor viszont nagyon finom lesz. Egy a lényeg, én mindenkit szeretek. Van, akit kevésbé, van, akit nagyon, és van, akit meg nagyon-nagyon. De egy a lényeg, én mindenkit szeretek.
0: Nagyon jó. Hát aztán honnendre elmehet a csodába ettől a közönkutatástól. Elmondtad nekünk itt, hogy mi a helyzet konkrétan a piacon. Így van. Erika, puszilunk, örülünk, hogy találkoztunk. Teljesen váratlanul.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánok nektek, és kellemes nyarat. És hogyha kijöttök a Fény utcára, ne feledd repetára, én mindig visszavárlak.
1: Jó, és egy finom vegyesre.
3: Köszönjük
0: szépen!
3: Köszönjük
0: szépen!
3: Szia!
0: Egy navellenőrzésre számított írja valaki. Gyerekek, meg vagyunk, itt kell abbahagyni. Finom vegyes. Finom vegyes.
2: Milyen hangulat a magyarnak?
0: Ja, finom vegyes. Finom vegyes. Erika ott van, Erika a fényűző. Leközelőink kutattuk. Ez a rovat, ez meg volt. Gyerekek, a legrövidebb, leghatásosabb rovat. Egyetértünk?
2: Így van.
0: Ez ugye? Nem szabad.
2: A csúcson kell abbahagyni. Innentől kezdve több megegésre, meg mindenféle ilyen céltalan beszélgetésre nincs kapacitás.
0: Még hatan ránk vágják, négyen leteszik, kettem, fel sem veszik. Itt Erikával meg vagyunk. Finom vegyes. Kész. Ennyi volt, gyerekek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos magnélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
5: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
6: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strandelőt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambulin, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
7: Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. annagora.com.
8: Alacsony árak, magas minőség a balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter Löwenbräu világos sör 27% kedvezménnyel csak 269 forint. Mindig Aldi.
9: Nyári program kavalkát Sümegen. A sümegi vár és várbirtok egész nyáron különleges élményekkel vár. Történelmi lovas játékokkal, mongol lovas kaszkadőrsóval, július 26-án pedig a Pannonvár Színház elhozza a legendás Padlás musicalt. Egy varázslatos történet barátságról, álmokról és szeretetről Presser Gábor felejthetetlen dalaival. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalán.
10: Miénk lett a tér?
11: Hooligans, Klub 77, Wolfka Tibent, Péter Flamis, Duna Művész Együttes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt.
10: Jó zene, finom ételek, italok. Július 16-tól 19-ig. Irány Hévíz. Gyertek el. A belépés ingyenes. További programok hévíz.hu.

0: Így, kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Keszthely legfrissebb hírei a rádió egyen.
3: Ingyen lakásra pályázhatnak a Keszthelyen élő fiatalok, emberkereskedelemmel vádolnak egy zalaszentiváni nőt, ma kisebbesük zavarhatják meg a napsütést. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Lakhatási támogatásra pályázhatnak a keszthelyi fiatalok. A város önkormányzata pályázatot írt ki, amelynek keretében szeptembertől felújított és berendezett lakásokba költözhetnek be egy évre, ez olvasható a város honlapján. A tájékoztatás szerint azok pályázhatnak, akik elmúltak 18 és még nincsenek 35 évesek, házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, mint saját lakásuk, van Zalavár megyei munkahelyük, és vállalják, hogy életvitelszerűen Keszthelyen maradnak még legalább 2 évig. Emellett azt is elfogadják, hogy a bérleti díj helyett egy lakástakarékpénztárba fizetnek be havonta minimum 20 000 forintot. A pályázathoz szükséges adatlapot és a nyilatkozatokat a polgármesteri hivatalban lehet személyesen leadni, vagy elektronikusan is el lehet küldeni. A leadás határideje július 15-e. Utasbiztosítás nélkül ne induljunk nyaralni. Számos kellemetlen helyzetbe kerülhetünk, ugyanis ha nem kötünk biztosítást, ráadásul már vannak olyan konstrukciók, amelyek az európai egészségbiztosítási kártyán túlnyújtanak védelmet a külföldi országokban, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
3: Emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolnak egy zalaszentiváni nőt. A gyanú szerint az 59 éves asszony kiszolgáltatott helyzetben lévő vagyontalan embereknek ajánlotta fel, hogy költözzenek hozzá. Elküldte őket dolgozni, a fizetésüket pedig a saját bankszámlájára utaltatta, a készpénzüket pedig elvette és elköltötte, miközben a sértetteket rossz körülmények között tartotta. A háza felső emeletén éltek, ahol még meleg víz sem volt. Egyikük 24 éve élt a házban, még hitelt is vett fel, amit aztán a nő költött el. A rendőrökhöz tavaly érkezett bejelentés a nőről, akit most hallgattak ki az Egyenruhások, írja a polisz.hu. Amíg lehetnek kisebb záporok, aztán szárazabb napok jönnek. Ma estig mindenhol sok napsütés várható, de felhők is lesznek az égen, és kisebb esőkre is számíthatunk. A szél is megélénkül, és napközben 30-32 fokot mutatnak majd a hőmérők, hajnalban pedig 16-18 fok lesz. A jövő hét napos idővel indul, esők nem áztatnak majd minket, és egyre melegebb lesz, hétfőn és kedden már 32-34 fok között alakul a hőmérséklet. Erős az UV-sugárzás, ezért a szabadban óvni kell a bőrünket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben!

0: Luciferi és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mi pedig találtunk valakit, akit rögtön fel is hívunk, mert hogy a világ hetedik leglassabban öregedő ember egy magyar férfi, képzeljétek el, aki több mint 18 évet tudna fiatalítani magán. Ugye hát arról van szó, hogy van egy ilyen longevity verseny, ami arról szól, hogy megkeresik azokat az embereket, akik hát a saját életkorukhoz képest fiatalabb életkort mutatnak mindenféle tesztek alapján. És egyébként ezt csináltuk itt néhányan mi is, ez egy nyálteszből csinálják meg, és mondjuk a biológiai életkorodhoz képest, te hány éves vagy,
2: hát,
1: ugye?
2: Neked is volt ilyen, neked mennyivel, mennyi lett?
1: Nekem 7 év mínusz volt.
2: És akkor azt mondták, hogy az nagyon nagy eredmény.
1: Azt mondta a Szászmárti, hogy ilyen 2-3 év az nagyon jó, ha olyan 4-5 évvel vagy fiatalabb az extra, egyszer látott olyat, aki 8 vagy 9 évvel fiatalabb a biológiai koránál. Nekem a 7 jött ki, de lehet, hogy az aznapi eredmény volt. Csinálsz másnap egy tesztet, mennyit aludtál, nem tudom.
3: 50-nel öregebb.
1: Vagy 50-nel öregedés. Ugye erről beszéltünk, ezzel a Brian Johnsonról, aki millió dollárokat költ el erre, és most kiderült, hogy autoimmun betegsége van, de ez a biohackerkedés, ez most már nagyon megy. De van egy verseny, ahol emberek azon versenyeznek, hogy ki a legfiatalabb a korához képest.
3: Lehet exaktan mérni, hogy mennyivel fiatalabb a szervezeted. Olyan érdekes,
1: hát ez,
3: nem?
1: Ez
3: van egy nagy átlaga, hogy például az 56-os, mint mondjuk én vagyok, 56 éveseknek, ahol tartania kell, van
1: nincs,
3: egy, húznak
1: nincs,
3: egy
1: nincs,
3: átlagot, és ahhoz képest, de nem akkor tud... mihez képest mérik, hogy én fiatalabb hát vagyok, vagy idősebb?
1: A te korodhoz, a te valódi korodhoz képest mérik meg nyálból, hogy a te életviteled, az alvásod, a táplálkozásod, a stresszed, a kortizolod, és minden egyben, ugye van, aki öregebb a koránál. Tehát olyat is találnak, aki 55 éves, de 63 évesnek felel meg a szervezete.
2: Van, itt,
1: aki... itt van Juli. Van, aki nagyjából azonos korban van, és 55 a biológiai kora, és a körül mozog. És aztán vannak ugye az extrák, akik egész egyszerűen hát olyan jó paraméterekkel bírnak, hogy a biológiai mutatók, hogy a bizonyos laborértékek alapján fiatalabb kort mutat, mint amennyi vagy valójában. Ezt meg lehet nézni, ez egy nyájtesztből egyébként megmondják. Neked nem olcsó, de elküldöd, és egy hónap múlva visszaküldik. Én nem is tudom, hova küldik a mintát, Ausztráliába, messzire küldik a mintát, és egy hónap múlva kiderül, meg tudod csinálni bizonyos laboratóriumok, hogy te hány éves.
2: Szerintem felelsz nem küldik sehova.
1: Csak beírják.
2: Legyen 5 év, legyen egy jó napja.
1: Na most ebből van egy Longevity World Cup, ami ugye arról szól, hogy a résztvevők abban versenyeznek, hogy ki tudja a kronológiai és a biológiai életkor közötti távolságot még nagyobbra nyújtani. Uh-huh. Tehát a szervezeted és a valódi korod közti állapotot. Ugye, hogy én vagyok valamennyire, közben van egy exakt számom, hogy vagyok 50. De a szervezetem vagy a testem lehet, hogy 45, de az is lehet, hogy 53. És 200-an versenyeznek, akik úgy optimalizálják az életüket, hogy nagyon-nagyon durván egészségesen élnek. És ebben a versenyben most a hetedik a világon a leglassabban öregedő emberek között egy magyar férfi.
3: És ő is milliárdokat költ, mint ez az amerikai csávó.
1: Nem hiszem. Nem. Nem, ez a Brian Johnson azért ez egy extra.
3: Nagy szélsőséges.
1: Ő egy vállalkozó, nagyon sok pénze van, és ő ugye, hát ő ezt egy ilyen tudományos kísérletként apostrofálja saját magát.
2: De az ő versenye az drágább is. Sokkal. Ott egy ilyen vizsgálat, az ilyen fél milla. Nál indul egy darab vizsgálat.
1: A Brian-nél?
2: Igen, neki ja, is horror. Van egy ilyen versenye, arra is be lehet nevezni.
1: Aha, ő is hirdetett egy ilyen pályázatot, vagy egy ilyen verseny.
2: Ja.
1: Igen. Tehát ez valószínűleg fogalmazhatunk úgy, hogy ez valamiféle ilyen testoptimalizálás, nem?
3: Aha,
1: de nagyon precíz életmódot követel. Sport, kaja, alvás, alvásidő, mély alvás, felkelés, melatonin, stressz, horror, minden benne van.
2: Nős vagy?
3: Nős vagy plusz 20.
1: Az, hogy milyen rejtes stresszeid vannak, vagy hogy milyen a házasságod, vagy milyen a munkahelyed, vagy milyen a gyerekeid a kapcsolatod, ez plusz-minusz 3 év is. Plusz-minusz minuszba is tesz, és pluszba is. Tehát a stressz az egy ilyen lassan megrágó, de szétemésztő faktor, ami szétszed.
3: Mi az alvás idővel biztos, hogy kiesünk a francba? Én nem is tudom, hogy te hogy szedted össze ezt az 5 évet?
1: De nem is 5 év, 7 év.
3: Hetet? Azt
1: én 7 év, nekem 42 jött ki. Én egy hét múlva vagyok 49.
2: Úgyhogy nagyon sokat fizetett azért a teszt.
1: Semmi. Még a nevemet sem írtam rá szívesen, és megkérdeztem, hogy külföldre küldik. Tehát, hogy nincs jó pofizás. Ausztráliába megy a teszt.
3: De nem alszol, ember. Mivel hozod vissza?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés.
2: A 100 fekve nyomással.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért stressz is van.
3: Hogy alapból azt mondjuk, ugye, hogy egészséges étkezés, sport, alvás.
1: Az alvás az első háromban kéne, hogy benne legyen.
3: Azt alszunk 4-5-6 órákat.
1: Sokat mondtál.
3: Na, azért mondom, hogy te ráadásul bele is úszol.
1: 4 és fél óra napi alvási mennyiségem.
2: Nem is eszel rendesen.
1: De, igen. Persze. Edzés van, meg egy ezek vannak, nem tudom.
3: Na mi a szer, haver? Na. Gyerünk!
1: Egy kicsit belenyúlunk a biológiába. Egy kicsit azért ott aztán az endokrinológus csapat azért tudja, hogy mit kell adni.
2: Kened a tesztót.
1: Na mindjárt megkérdezzük Martint, aki így apostrofálja magát, hogy biohacker, mert ezt mondja magáról. Kicsit nagy képű, de tetszik.
2: De hát basszus, és egyébként meg tanár is, meg a filmiparban is dolgozik, úgyhogy elég sok. Összetett személyiség.
1: Na várj, és azt most, hogy jól olvasom, hogy ő kronológiaiak 30 éves.
2: Na, igen. Erre akartam, tehát
1: na, ezt mindjárt mondja elő. Hello, Marti, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Ciao, Marti.
3: Hello.
1: Mondd el, hogy mennyi vagy valójában, és mit mutat a biológiailag, mennyi vagy? Tehát, hogy a tested mennyi, és az életkorod mennyi, csak hogy érezzük, hogy hol tartasz most?
4: Most a valódi, a kronológiai korom az 31 év, és a biológiai, ez alapján a Longevity World Cup-os mérőóra alapján, az pedig 13 év.
1: Hagyjad már! 13
2: anyukát tudta, hogy telefonálsz.
1: Fogaik ki vannak.
4: Igen, én egy szülői felügyelettel beszélek.
1: Tejfogak megvannak, még állandók már kijöttek. 13 éves a biológiai korod.
4: Igen, és az nagyon jó, amit mondtál az előbb, Balázs, szóval ez, hogy te elküldöd a nyálmintádat, és kapsz abból egy kort, és nem tudod utána, hogy min is tudnál változtatni. Hogy ez a teszt a Longevity World Cup-on, ez nem nyálminta alapján történik, hanem laborértékek alapján számítja ki egy algoritmus ezt a biológiai kort, és 22 különböző értékből a szerveknek az állapotát vizsgálják. És így 3 havonta járok egy elég komplex laborvizsgálatra, és akkor látom, hogyha nekem el van tolódva a májértékem, akkor mit tudok tenni, vagy a veseértékem, akkor azzal mit tudok tenni. Szóval egy kicsit komplexebb, és így jobban tudom korrigálni.
2: A te értékeid mindenhol középen vannak?
4: Nem. Ez is nagyon fontos ebben a biohackerkedésben, hogy a normális, az nem egyenlő az optimálissal. Hogy attól még, hogy minden értékem egy laborlapon középen lenne, és nem lenne plusz meg minusz mellette, attól még lehet, hogy nem én lennék a legegészségesebb. Néhány értékből kifejezetten jó, hogyha egy kicsit több, vagy egy kicsit kevesebb.
3: Na mi az, amiből jó, ha sok van?
4: Nagyon sokféle van, például a cisztatin C, hogy ilyen teljesen elvontat mondjak, vagy a kreatinin értékből minél kevesebb, annál jobb. Ugyanúgy a tesztoszteron az jó, hogyha sok. A glükóz érték, a vércukor minél kevesebb legyen.
1: Ezek a kreatinin nem, az nekem például magas lett. A magas lett. Túledzettséget mutatott, plusz igen. Tehát, hogy az arra emlékszem arra az értékre. Oké, neked hogy néz ki egy napod? Tehát, hogy egyébként mi erről akarsz megszökni? Ez egy szökés az öregedés elől, szökés a halál elől, tovább akarsz élni, ez egy ilyen biohacking, ez egy ilyen testoptimalizálás. Mi a célja ennek tulajdonképpen?
4: A szökés az egy nagyon jó szó, mert így szokták fordítani azt a fogalmat, ami így az öregedés lassítás filozófiájában a longevity escape velocity, tehát a longevity szökési sebesség, azt jelenti, hogy a tudomány egyre inkább fejlődik, és meghosszabbítja az életünket, és mindig egy pár évet hozzáad az élethez. Tehát, hogyha én élek még 50 évet, lehet, hogy az az 50 év múlva működő tudomány, az hozzáad még 50 évet az életemhez. Én szeretném minél jobban kitolni, mondanám azt, hogy az örök életig, de nyilván az egyelőre fikció. Egyelőre szeretném azt, hogy minél tovább, minél jobb formában maradjak, és hát, ha eljön az a technológia, azért én még pofátlanul fiatal vagyok, hogy megérhessem azt, hogy pár száz év múlva ellátogassak a Marsra, és egyéb ambíciókat dédelgessek.
1: Aha, tehát azt mondta, hogy a következő 50 évben, egyébként pont a Brian Johnson kapcsán beszéltünk erről, hogy azt mondta ott egy doki, hogy ha a következő 30-40 évet túléljük, akkor már az a generáció leszünk, aki nem annyira tud majd meghalni, mert olyan szintű ugrás lesz a technológiájában és a biohackingben, hogy nagyon nehéz lesz.
4: Igen, vannak ilyen jövőkutatási elvek.
1: Mi a spéci dolog? Oké, nézzük egy napodat. Tehát a kaja, az étrend, az rendben van, azt gondolom, hogy tudjuk ezeket a nagy közhelyeket, hogy mondjuk oké, de például egy alvás, vagy egy telefonozás, vagy egy képernyődő. Tehát mi az, amiben extrém, vagy mi az, amit meg lehet említeni, amiben más, mint mondjuk egy átlagemberi?
4: Igen, az alvás az például nagyon fontos. Az nekem is nagyon el volt tolódva. Egész 20 éves koromban az egyetemi bulizás, az ugyanúgy megvolt, mint másoknak. Hajnali 4-től reggel 6-ig alvás, viszont ez jelenleg nagyon struktúrált, mindig megvan egy ilyen wind down rutin, az a lekapcsoló rutin, hogy éjszaka egyre kevesebb fényt világítatok a lakásban, átváltok vörösebb fényekre, aztán a telefonomon is átváltatom a képernyőt erre a szemkímélő módra. Ezek is fontosak a cirkadián ritmushoz, hogy a hormonrendszerünk az eléggé a természeteshez közeli módon működjön.
1: Akkor mennyit nem telefonozol ágyba fekvés előtt? Tehát ott már lerakod a telefonunk este 7-kor, ha 10-kor fekszel, nincs telefon.
4: Hát az azért túlzás lenne. Nyilván az lenne a legjobb, mert akkor kevesebb stressz ér, hogyha az ember beszélget a social médiában, látja, hogy mások milyen jól nyaralnak, mikor még holnap nekem be kell menni dolgozni, az egy stresszor, az nem tesz jót alvás előtt, lehet, hogy utána azzal álmodom. Most is így tanárként még egy hete lett vége az iskola szezonnak, de még vannak rémálmaim a fegyelmezésről.
2: Hány órát alsz? Hány órát kell aludni ahhoz, hogy jó legyen?
4: 7 és 8 óra között az az optimális. Ha túl hosszan alszik az ember, az sem jó. És nem azért, mert hogy árt a szervezetnek az a sok alvás, hanem az azt mutatja, hogy a szervezetednek több időre van szüksége a regenerációhoz, és így valami probléma van benne. Ha neked 9-10

0: hiszen még neked se volt alkohol megfekt az életedben.
1: Nem balassal beszélgetsz.
0: Gondold át a dolgot.
2: De most komolyan kérdezték, azért valami élvezet ebben belefér a...
0: Van, abszolút.
2: Mi az
0: élvezet? Például a kötelező pénteki buli. Egy átbulizott este, ami nálam mondjuk este 8-tól éjfélig, bármilyen szomorúan is hangzik, meg akkor kezd el állni a sor a diszkó előtt.
2: Az például... Szírtán, hogy... Aha, és az alkoholmentes sör is?
0: Például jó, és alkoholmentes sör az jöhet, viszont alkohol az tényleg semmi.
2: És így akarsz élni 100 évig? Hát minden? Hát
0: ezt... Van nagyon sok élvezet az alkoholon kívül, például a szex az teljesen beleszér.
2: Engedik? Longevity fenek engedik a szex? Lehet bármennyi,
0: engedi
2: bárhogy?
0: Engedi a longevity, bármennyi, bárhogy nyilván.
1: Szigorúan 2 hetente 20 perc.
2: Csajjal.
1: És csak ismert magammal.
2: Csajjal belefér. Nem, mert tényleg tök steril, meg tök jó, tehát őrületesen szabályzott, és nagyon jó, ezen gondolkozom, ez a kötelező fekvő. Még a szemedet is letakarod, ugye? Tehát van egy szemmaszkod, amit ráhúzol a szemedre.
0: Van egy szemmaszkom, az is segít abban, hogy minél sötétebb helyen aludjak. Nyilván egy sötétítő függöny is megoldja ezt, de az egy kicsit drágább.
2: Jó, hát ezt még erre nem cinkelhetlek, mert nem nekem is van. Is.
0: No. Mondtátok, hogy Brian Johnson milliókból oldja meg, én pedig igyekszem mindent a legbudgetebb módon megoldani. Tehát például szaunázni szoktam minden nap, az egy ilyen spéci dolog. És ahhoz, hogy ezt a szaunát üzemeltessem, ez egy elég olcsó mobil szauna, ilyen üvegszálas, amit fel lehet állítani egy nappaliban is, ha valakinek van nappalia, és kevesebb a gyereke meg a kutyája. Például napi 100 forintnyi áramköltségből tudom üzemeltetni, és ehhez naponta hazafelé úton szoktam keresni 2 palackot, vagy olyan eldobott dobozt, amitől úgy érzem, hogy most kompenzálva van a visszaválthatóság általa.
2: Van itt baj, de ezt tetszik, tetszik. Kérdezik, hallgató, Parizer 1,5 kiló fehér kenyérrel belefér?
0: Nem annyira. Én a teljes kiörlési barna kenyeret ezt szoktam enni, szóval nincs kizárva a szénhidrát. Amikor kizártam a szénhidrátot, akkor eléggé leesett a tesztoszteron szintem.
1: És öregettél 2 évet. Hogy...
2: Igen.
0: Simán öregedhetek 2 évet, akár 1 hét alatt, szóval ezek ilyen elég változó értékek, és a labor eredményekre, vagy a laborvizsgálatokra úgy szoktam készülni, mint mondjuk egy sportoló az olimpiai számára, hogy akkor előtte 2 hétig még szigorúbban tartom ezeket a rendszereket.
1: De ezt hány éve üzemelted ezt az életmódot? Tehát ezt mióta csinálod?
0: Hát ilyen elég szigorúan 2 éve, és előtte szép lassan kóstolgattam bele. Mivel volt nekem egy autoimmun betegségem, egy nagyon komoly poliartritis, ami az ízületeimet roncsolta, és be voltak gyulladva már 24 éves korom óta, és ez nagyon sok szenvedést okozott nekem, és kerestem azt a módot, hogy hogyan tudnám ezt csökkenteni. És az a kezelés, amit az orvostól kapok, az is segít valamennyit, viszont életem végéig 2 hetente szuriznom kéne magam, ami azért kevésbé kellemes, mintha megvonják tőled az alkoholt, én azt gondolom, és akkor kerestem olyan életmód tippeket és trükköket, hogy hogyan tudnék ezen segíteni, és jelenleg teljesen tünetmentes vagyok már úgy 2 éve.
2: Egyébként ahogy hallgatlak, nincsenek nagy trükkök, tehát a jó minőségű alvás, a stresszmentesség, a jó kaja, a táplálék kiegészítők, a rendszeres mozgás, a lépések, a sauna, a sport,
1: és ez
2: baromi következetesen, de hogy senki nem mond olyan nagyon nagy csodát, és ha ezeket már mind egymás mellé teszed, akkor szépen elkezdesz fiatalodni, nyilván még kisebb trükkök, meg mindenféle dolgok vannak.
1: De...
0: Az ebben a nehéz, hogy minden nap kell csinálni.
2: Igen, szóval hát ez mindennapos.
0: Mondhatod, hogy ezt csinálja valaki 1-2 hétig, de én tényleg minden nap belerakom azt az 1 óra edzést, nagyon intenzív futás, erőedzés, szauna, regenerációs, akupresszúrás, matrasz, melegfürdő, ez az étrend, nincs az, hogy egyik nap kimegyek mekizni, másik nap hajnalig fent vagyok.
2: Nagyon durva szorongásodat és halálfélelmedet, ami nyilván emögött van, azért arra ránézel néha? Terápia, kognitív, nem tudom, módosult tudatállapotok, foglalkozol ennek a lelki oldalával is? Látod a Brian Johnson, hogy járt, milliókat költött el, és a szervezete megtámadt önmagát. Érdemes erre ránézni, nem? Hogy mi van emögött azért?
0: Nem tudom, azért a Brian Johnsonnál van egy ilyen félreértés most az autoimmun betegsége kapcsán, hogy ezt ő is lekommunikálja, hogy ez neki 21 éves korában indult, csak máig nem diagnosztizálták. Tehát nem az optimalizált életmód mellett indult el, hanem már korábban elindult, és jelenleg küzd azon, hogy találjon rá valami gyógymódot. Én amúgy azt gondolom, hogy ez egy nagy médiafogás, mivel pár havonta ő kitalál valamilyen eddig nem diagnosztizált betegséget, amivel a címlapokra kerülhet, és pár hét múlva majd kitalálja a megoldást.
2: És azt is túléli, és legyőzi, hogy ez is a biznisz.
1: A barátodnak nincs a rossz érzése, hogy egy 13 éves srác randizgat?
2: Igen.
0: Nem, bár ő is tanár, és még

0: apám okolták pedofíliával.
1: Ja, 13 éves. Elképesztő egyébként, tényleg. Akkor ugye azt számoltam, hogy egy év alatt te 0,6-ot öregszel, vagy egy év alatt te 0,7-et. Tehát nagyjából így jön ki, ugye, hogy majd a felénél vagy. Tehát 0,7 az öregedésed, igen, az egy évhez képest, de 0,7 évet, igen, öregedsz, igen. Martin, vigyázz magadra! A
0: napjaimat azokat szeretem évente tartani, azért az ciki lenne, hogyha csak két évente kapnék ajándékot.
1: Igen.
0: Az... Olyankor még egy csoki tortát is megengedek.
2: Ne! Istenem! Elhajlás!
3: Micsoda fertő!
1: Lehet-e ilyen veszélyesen élni, Martin?
0: Csokiból.
1: Jó, hát azért azt gondoltuk, hogy nem ézi katica ételbe vonulva. Azért ez nem fér bele, persze. Igen. Martin, vigyázz magadra! Örülök, hogy beszéltünk. Hajrá, követjük majd az eseményeket. Köszi neked, ciao.
0: Jó egészséget mindenkinek.
1: Hashtag Martinnak, köszönjük szépen. Fáj, ugye, gyerekek, hogy azért élet, az... élet, de hogy azért ember legyen a talpad. Úgy megteszed, amit tudsz, de azért ez, ehhez azért erre így.
2: Egy málaszörpöt?
1: Ígyunk erre a nagy értségre.
4: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elektromos autó segíti a szociális intézmény munkáját. Pihenni mennek a bírók, ítélkezési szünet lesz a bíróságokon, napsütés és kisebb eső is várható ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Új elektromos autóval gazdagodott a Keszthelyi Egyesített Szociális Intézmény. Top Plus pályázatból 50 millió forintot nyert az önkormányzat, ebből az összegből 13,5 millióért vásárolták a modern autót, a többi pénzt a Család és Gyermekjóléti Központ felújítására fordítják, erről ír a közösségi oldalán a város polgármestere. Tóth Gergely posztja szerint az új autót elsősorban ebédszállításra használja majd a szociális intézmény, ugyanis a sok városi megállás és elindulás miatt az elektromos meghajtás környezetbarát és gazdag. Megoldás. A városvezető arról is ír, hogy már tervezik egy napelemes töltőállomás kiépítését is, hogy az autó működtetése teljesen önfenntartó legyen. Ítélkezési szünet kezdődik jövő héten a bíróságokon. Július 15-től szerdától egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rendszerint működnek majd, vagyis nem tartanak tárgyalásokat, csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zárnak be, csak változik a nyitvatartásuk. Nyár végéig szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket. Zala vármegyében a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a keszthelyi járásbíróságokon továbbra is elérhető lesz az ügyfélsegítő szolgáltatás, de a lenti járásbíróság félfogadását a zalaegerszegi bíróság látja el. Az ítélkezési szünet alatt a bírósági közvetítés is működik, azért, hogy a felek peren kívül gyorsabban és rugalmasabban jussanak megállapodásra, írja az Egerszegi Hírek. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésein az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken, ezt mondta rádiónknak a hatóság szóvívője. Eitman Norbert hozzátette, hogy elsősorban azt vizsgálták, hogy mennyire biztonságosak a töltők a mindennapos használat során.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk, inkább itt vásároljuk. De itt is nézzük meg a céljelölést, nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Változatos lesz a mai időjárás, estig sok napsütésben bízhatunk, de felhők is lesznek az égen, és kisebb záporok bárhol előfordulhatnak, ráadásul még a szél is megélénkül. Napközben Zala vármegyében 30-32 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok várható. A következő napokban már szárazabb idő jön, a jelenlegi előrejelzések szerint hétfőn és kedden is sok napsütésben bízhatunk, esők sehol nem áztatnak majd minket, és kánikula lesz, 32-34 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Futballdiplomácia, gyerekek, olvastátok, hogy mekkora balhé van ebből a pár nappal ezelőtti történetből? Hogy Donald Trump, ha valahova oda telefonál, akkor Donald Trump oda telefonál. Ha fővi a FIFA-t, akkor elintézi, amit el kell intézni. Ugye, óriási a történet. Van egy belgú nevezetű, balogú nevezetű amerikai focista, és egy középcsatár, és aztán talán a bosnyákok ellen játszott ő. És ugye, hát kiállították, és piros lap, az ugye automatikusan eltiltással jár, vagyis ő nem játszhatna ugye a belgák elleni nyolcad döntőben. Megérkezett Trump a sztoriba, és felhívta az UEFA emberét, vagy a FIFA emberét, FIFA emberét, és azt mondta, hogy hát ő na, hát azért itten aztán itt aztán nem történt semmi. Sportrajongó, látta a jelenetet, és vétségnek sem nevezni, rákente a játékvezetőre, hogy valószínűleg ő hibázott, és rossz döntést hozott, és hogy tegye már meg egyébként a FIFA azt, hogy felülvizsgálják a jelentést, és nem tiltják el az egyik legjobb játékukat, vagy játékosukat, mert ez a Belunzi nagyon jó játékos. És azt mondta a FIFA, hogy rendben van.
1: Elnök úr, ahogy parancsolja.
0: Ahogy parancsolja, borzasztóan zavaros a történet, de hogy a FIFA döntéséről meg nem derül ki igazából semmi, csak azt mondták, hogy egy évre, hát nem is tudom, talán az, hogy talán felfüggesztették az eltiltást, vagy hogy szóval, ugye a lényeg az, hogy játszhat, egy évre felfüggesztették a balogúnak az eltiltását, és játszhat a belgák ellen. A belga szövetség meg riadtan telefonál körbe mindenkinek, hogy mondják már meg, hogy mi a fene történt. Hogy van az, hogyha valakit kiállítanak, akkor egy telefonhívásra visszajön. De a Trump ebből meg nem csinál titkot?
2: Nem.
0: Tehát ő elmondta, hogy igen.
2: Sőt, egy kicsit büszke is rá. Ezt is elintéztem. Van még kérdés?
0: Szenzációs az ember.
2: De nem is az a furcsa ebben a történetben, hogy a Trump fogja a telefont, felhívja a FIFA elnökét.
1: Ezt már megszoktuk tőle.
0: Igen.
2: Hanem az, hogy a FIFA elnöke azt mondja, hogy tudod mit? Oké. Most a netted, csak a te kedvedért. És akkor innentől kezdve a következő 4 év múlva világbajnokságon lesz egy ugyanilyen véleményes sztori. Akkor majd az éppen aktuális ország miniszterelnöke felhívhatja a FIFA elnökét, és azt mondja, hogy te, a Trumpnál is tettetek egy kivételt, akkor most legyen nekünk is. Vagy innentől kezdve, hogy? Tehát, hogy ha
0: hogy
2: marad szabad,
0: következetes?
2: Akkor igen. Nekem miért nem szabad? Hogy fognak majd ezek után súlyozni? Tehát mi lesz majd a hivatkozási alap?
0: Nyilván a sportdiplomáciában, meg háttértelefonokkal egy csomó dolog eldől, amikor egy erős ország telefonál, azt értjük, de ez nagyon reprezentatív, ez nagyon mindenki előtt zajlik.
2: Ez van Trump.
0: Hogy a FIFA hogy feküdt be a Trumpnak, aki tulajdonképpen hát így most azért így önmagukból csinálnak egy kicsit bolondot.
2: De ilyenkor a FIFA-nak az elnökét nem lehet meneszteni, tehát nem lehet neki azt mondani, hogy haver, nagyon-nagyon rossz döntést hoztál. Tehát ilyen
0: ki tudja kirúgni a FIFA elnökét?
1: Ki van fölött?
0: Tehát ki az, aki,
2: ki van
0: ki
2: a
0: az,
2: FIFA
0: aki
2: elnöke?
0: Élet-halál urai ezek az emberek, tehát hogy nagyon sok mindenről döntenek. A Trumpot bírom, mert a Trump meg egyszerűen azt mondja, igen, fölhívtam. Igen, elintéztem. Ő
1: nem
0: csinál titkot.
1: Tőle nem vártunk mást.
0: Mert ha a háttérben van egy ilyen telefon, ezt európai vezetők az úgy csinálják, hogy felhívja, nem mondja, és csak a FIFA dönt, és sem, soha nem derül ki, hogy itt micsoda nyomást helyeztek az illetőre. Jön a Trump, és a sajtóták azt mondja, persze, én voltam. Hát telefonáltam egyet. Mi a baj?
1: Tudják, hogy ki vagyok.
0: Mert is csak Amerikában zajlik a VB, hát akkor nyújjunk már oda egy kicsit.
3: Na jó, de a sors igazságot tett ugye az 1-4-jel. Az 1-4-jel igazságot.
0: Igen. Hát aztán ugye rendbe tette a sors az életet.
2: Aztán hogy Amerika lebombázta meg. Te látod ezeket a mémeket, amik utána indultak.
0: De nekünk, akik nem értenek a focihoz, is meglepő, hogy azért ez ilyen nyilvánosan így dől el. Jaj, fölhívtad a FIFA-t? Rendben van. Oké, akkor ez megvan.
3: Azért ezt átírni, tehát azért, hogy mondjam, van egy szabálykönyv, akkor tényleg ezt nem lehet átírni, hogy van egy piros lap, ezt ott eldöntötte a pályán a bíró, és akkor utána te azt mondod, hogy na jó, hát akkor mégiscsak hadd játszon. Na, tehát eltiltást van maga után egy piros lap, tehát hogy hogyan, meg
0: hát
3: miért?
0: Valószínűleg akkora hatalom,
3: de
0: és akkor
3: erő. Nem lehet akkor sem.
0: Hát nem lehet.
1: Ráadásul a szabálykönyv, most olvastam, úgy szól, hogy ez ellen, egy ilyen döntés ellen nem lehet fellebbezni sem.
3: Nem, hát érted? Persze, hol jutna a világ minden piros lap után fellebbezni?
1: Most ők azzal takaróznak, hogy tulajdonképpen ugye a váron keresztül újra nézték a izét, hogy hívják ott a szabálytalanságot, és az nem volt akkor a szabálytalanság, tehát visszavonjuk a piros lapot.
3: A bíró eldöntötte, hogy ez akkora volt.
1: Ez eldönt,
3: akkor
1: kész,
3: következő
1: köszönjük.
3: Meccsen otthon maradsz.
2: Most a szabálykönyvbe bekerült a Trump-paktum.
0: Ha és amennyiben
2: te vagy kivéve. Részt, amennyiben Trump kér téged
0: vagy
2: arra,
0: vagy olyan nagy ország, olyan erős vezetője, akkor ez működik.
2: Ha téged piros lappal állítanak ide, Trump
0: ország vagy, és Kelet-Európa, ne hívj minket. minket, mert ne vissza se hívunk, és nem veszük fel a telefont. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Gundit, aki itt van velünk, hogy mégis mit gondol erről az esetről, talán több ilyet látott, mint mi. Hello, Gundi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt az egybegyűlteknek.
0: Sziasztok. Jó reggel, ciao.
1: Egybegyűlteknek és szakértőknek, légy szíves, így mond, jó?
0: Igen,
1: ezek nem mi vagyunk.
4: A francia világhírű játékosát Mbappé úrnak hívják, az egyszer egy csodálatos.
0: Mbappé úr, igen. Na, de azért erre még te is ráncoltad a szervezőködet, nem, hogy felmondtad, hogy azért ez így erős. Ez nem megszokott dolog, hogy ez, valakit így visszahelyeznek egy telefonhívásra.
4: Hát nem, egyébként ez másodszor fordult elő ilyesmi, ugyanerre a szabálypontra hivatkozva, mert van egy másik viszonylag kevésbé ismert futballista, egy Cristiano Ronaldo nevű, akit a VB selejtezőn kiállítottak. Csak, és őt ráadásul könyöklésért, tehát szándékosan szájba ütötte az ellenfelet könyökkel, düböl. És eltiltották 3 meccsre. És akkor rájöttek, hogy baj van, mert ebből a 3 tét meccsre, mert ebből a 3-ból a 2 az ennek a mostani labdarúgó világbajnokságnak az első 2 csoportmeccse. És hát azt azonnal kiszámolták, hogy az nem jó. Tehát, hogyha a Ronaldo nem játszik, az nem jó. És akkor hirtelen mérsékelték egyre, azt letöltötte az utolsó VB-selejtezőn, és a maradék 2-t azt fölfüggesztették neki. És ez ugyanez a szabály, tehát hogy fölül bírálhatják ezt az egészet. Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta igazságtalanság meg hozzásáért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani. Tehát ez egy több ember döntése volt, hogy ez piros lapot ér ez a szabálytalanság. És ebben nem is az a kérdés, hogy a Trump azt mondta, hogy milyen igazságtalan, mert ő ért a sporthoz, és hogy ez nem is volt szabálytalanság. De ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy ez most hogy kicsit volt szabálytalanság, vagy nagyon. Egyébként, hogyha megnézitek azt a fotót a szabálytalanság pillanatát, tehát csoda, hogy az ellenfél játékosnak a lába még egyben van. De nem volt szándékos szabálytalanság, azt aláírom, de az mindegy, tehát ez nem érdekes. És ezt a játékvezető és a videóbíró közösen azt a döntést hoztak, ez egy piros lap, ami automatikus egymeses kiállítás. És ezt fölülírni, ez azért nagyon rossz, mert akkor ezentúl az összes piros lapot fölül lehet írni, és az összes játékvezetőből, meg videójátékvezetőből hülyét lehet csinálni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, hát ezt nem kellett volna ezt kiállítani. Ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát ő megint ő volt a Jani. Tehát ő elhiszi, hogy ő Amerika, és nekik mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj. Tehát
1: igen, aki azt mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, igen. Hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdőjelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszízni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávó a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Hát ez nonsens.
0: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket igen, mozgat meg a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
4: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a kuraszaói elnök akarja fölhívni az Infantinot, hát nem is kapcsolják be.
0: Hát
4: rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóval se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
0: Valószínűleg ebben az is bennem, hogy szervező ország, tehát az is még egy plusz, nem?
4: De nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország
0: nincs,
4: elnek
0: nem,
4: oda
0: csak, hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy jaj, betoltak.
4: Persze,
0: hogy...
4: meg benne van, meg az, hogy a futballnak, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, hogy mit tudom én, amikor az olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai, az NBC-nek az úgy volt jó. És az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelte őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát, mindegy. Tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten fölülír dolgokat, hogy az elképesztő.
1: Ugyanez az ivószünet, ugye, ott is, hogy reklámot igen. lehessen adni a helyszínen.
4: Igen. Ja. Igen, ha 20 fok van, akkor is isztok.
1: Hát, senki nem szörös, nem baj.
0: De ez most már kimondva tudjuk, hogy ez hát tulajdonképpen persze, hát egy értékesített reklámidő. Mert a
4: hát
0: közvetítésben én látom.
4: A köztelevízióval is rájöttek a harmadik napon, hogy akkor itt szabad reklámot adni, és akkor azóta adnak ők is. Hát hülyék lennének, nem. De hát persze, hát nyilván az amerikaiak ilyenkor... Az amerikai sportokban ez teljesen normális. Tehát ott még ki is írják, hogy reklámszünet van. Tehát megáll, mint a megáll a jégkorong meccs az NHL-ben, mert reklámszünet van. És hát ez már olyan Amerikában mindenki azt mondja, hogy oké, ez a biznisz része. Oké, ezek ilyen játékok. Az amerikaiak nem úgy gondolkodnak egyébként, mint mi a futballról, hogy ennek vannak tradíciói, ne változtassunk a szabályokon, mert ez egy tradicionális sportág, stb. Nem, ez változtassunk a szabályokon, mert több pénzt lehet vele keresni. Oké, és azt mindenki elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
1: De a mostani VB-n egyébként nagyon sok ilyen fúri eset van, ugye itt volt az Egyiptom-Argentína, ahol az egyiptomi szövetségi kapitány kifakadt, hogy mi az Istennek hívtok meg bennünket, hogyha azt akarjuk ugye, hogy Argentína.
0: Hatoljátok Argentínát.
1: Igen, igen.
0: Azért, mert ezt mondtam, mert egyébként a csapat annak meg volt a továbbjutása, mint a Feri, mert 2-0-ra vezettek, és még 15 perc volt a meccsből, és az argentinok fordítottak. Hát, lehet, hogy kicsit tolják őket, de azért ez rajtuk is elment.
4: Hát persze, hogy rajtuk is elment, meg illetőleg az a szabálytalanság, amit reklamálnak a szállával szemben, az a többség szerint szerintem sem nem volt szabálytalanság. Tehát nem rúgta meg. Összeakadt a lábuk, de leginkább a szállá akasztotta oda a lábát. Tehát szerintem nem volt szabálytalanság. Csak az a baj, hogy hát nem baj, így döntöttek, meg megnézte a videóbíró ezt is. De az, hogy hát ennél sokkal kevesebbet tiltottak már el edzőket, nem tudom, hosszú időre, hát ilyeneket nem lehet mondani. Hát meg ugye tudod, olyan világban élünk, hogy bárkit bármi sérelem ér, akkor azonnal rasszizmus. Csak hát most miért, kivel szemben rasszizmus, vagy hogy? Tehát az argentinok meg az arabok között? Vagy tehát most mihez képest rasszizmus? És miért lenne rasszizmus azért, mert született valamilyen döntés? Tehát az egész ügy nagyon-nagyon kellemetlen, meg hát nem sikerült emelt fővel veszteniük.
0: Te szereted a VB-t egyébként, ugye a színvonalát, a nagyok visszavonulását, sok éra a véget érését és nagy sírásait elégedett, vagy inkább foci szurkolóként, hát, vagy foci kedvelőként?
4: Két aspektusa van ennek a dolognak, hogy az emberek jellemzően a történeteket nagyon szeretik. Tehát, hogy mi lesz most ennek a Messinek a története, a Trumpnak a története, az ennek a csapatnak a története. A történetek nagyon-nagyon fontosak. És igazából ezek viszik előre a világ. Mindig bármit csinálsz a világban, végülis az a történet a fontos, hogy mi történik az emberekkel. Neked is a Federer, meg a Djokovic is azért nézett, hogy mi lesz a történetnek
0: igen,
4: a vége.
0: Igen, a történet vége, igen, abszolút. Igen.
4: A másik, hogy a futball, hát ez a 48 csapat, tehát azért ennyi jó csapat nincs a világon. Tehát ez rengeteg. Igen. Szóval látjátok, hogy Feri is látja, aki
1: neki sem volt.
0: Na de emögött vannak olyan történetek, mint a zöldfoki kapus, aki kijön 500 000 követővel, igen. És hazamegy 24 millióval, és megismeri az ország, igen. És a vállán viszik, és 40 millióan követik, és a legnépszerűbb Insta követővel, legtöbb Insta követővel a kapusok között. Tehát közöttök sok emberi történet jött így. Kis csapatoktól.
4: Így van, és ez nagyon fontos, meg ez nagyon jó. Tehát ez ebből a szempontból nagyon jó. A futball minősége szempontjából nem feltétlen. Tehát ez az Ázsia, és ez az Amerika, Közép-Amerika régió, ezek messze túl voltak reprezentálva. Tehát ez a Haiti, Curaçao, stb. Ezek jó pofák, de futballban, és ráadásul, ha megnézzük, ezek gyakorlatilag európaiak. Tehát a curaçaói csapat 26 játékosából 25 Hollandiában született. És az egy, aki nem, azt is 10 évesen elvitték Rotterdamba gyorsan a szülei, hogy véletlenül se otthon kelljen futballozni. Szóval nem tudom, hogy ennek mekkora értéke van, nem lesz ettől jobb a curaçaói futball otthon, de viszont a történetek érdekesek. Tehát tény az, hogy szívesebben néztem a számomra egzotikus curaçaói meg zöldfoki csapatot, mint mondjuk egy 17. vagy egy 18. európai csapatot, ami számomra érdektelen lett volna. De nincs ennyi jó csapat a
0: belonultak abba a szettjükbe, ahogy kinéztek.
1: Az jó nézett ki, hát csak kultúra, az divat bemutató, nem foci.
0: Náció találkozott, szenzációs volt, igen. Tippelni tippelhetsz? Tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelsz ilyet, vagy ez megtekessen megengedett?
4: Hát mert én nem közvetítek ezen a világban.
0: Igen, nem közvetítek, ezt tudom.
4: Hát én rögtön az elején így azt mondtam, hogy angol-francia vissza, vagy argentin-francia visszavágó lesz, ugye a legutóbbi évben döntő is ez volt, ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címét megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsense, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók. Hát körülbelül ez a három szerintem.
0: Gudi, nagyon köszönjük, jó volt hallani, igen. Meg örülünk, hogy itt voltál. Tök jó volt.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén

hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
7: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
8: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
9: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambulin, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
10: Miénk lett a tér?
11: Hooligans, Klub 77, Wolfkati Band, Péter Flamis, Duna Művész Együttes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt.
10: Jó zene, finom ételek, italok. Július 16-tól 19-ig. Irány Hévíz. Gyertek el, a belépés ingyenes. További programok hévíz.hu.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi ma is lágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

És ez nem is fog változni egészen délután 3-ig. A számunk sem változott, 0620 311 111. Most pedig Alex Kenji-t hozom, Alessandro Bacci a polgári neve, de Yoshi Chandler, Green Sugar, Itchy Beat és House Lover.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, aki hát szerintem hisz a pillangóhatás elméletében, vagyis megrebbenti a szárnyait egy lepke, és a világ másik pontján egy óriás tájfull lesz belőle. Amikor 12 éves volt, elromlott a család számítógépe, és a kiérkező szerelő észrevette a szoba sarkában álló gitárt. Kiderült, hogy szabad idejében zenél. Megmutatott a kislánynak 3 akkordot, és Taylor ezekre az akkordokra írta meg élete legelső dalát, a Lucky You-t. Ez pedig most az Opelite.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció. Jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnuszt, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól. Ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera, az Ed Sheerannel az ő remixében nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos magnélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
6: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, pontosan egy hét múlva lesz a foci VB záróünnepsége, ugye nem csak a döntő, de maga a nagy zenei csinadrata is, és ebben az órában több olyan előadót is hozok, akik érintettek, ott lesznek ezen a záróünnepségen, fellépnek majd például Justin Bieber, például a Coldplay, ugye Chris Martin a Coldplay frontembere felel a művészeti részért. Most Kygót hozom, a One Republic-kal közös dalt.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy előadót már hoztam ebben az órában, aki fellép jövő vasárnap, július 19-én a foci VB záró eseményén, Justin Bieber. Na, a következő fél órában meg a Coldplay csapatot hozom, ugye ők is ott lesznek, most pedig a Shouse dalát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a fekete öves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot, ezt hozom a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Egy hét múlva ilyenkor élőben fog fellépni a Coldplay a foci VB záró eseményén. Justin Bieber, Madonna, Shakira, a BTS igazi sztárparádé lesz. Sőt, a Szezám utca bábjai is feltűnnek majd az eseményen. Az ötlet természetesen a Super Bowl félidei show műsorából, a Halftime showból jött, és egyébként pont Chris Martin, a Coldplay frontembere felel a művészeti részért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: A Big George Property bemutatja. Új lakások 10 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
8: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
9: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszásztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
2: annagora.com. Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
10: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai is.

Daily Wood and the Prick és a nyári hangulat a Prayer in Sea-vel a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között. Hello mindenkinek, szép vasárnapot, szép nyári hétvégét! A kedvencek így sorakoznak előttem a folytatáshoz is, én Búszér Andris vagyok. Készültem erre az órára többek között Avicii-vel, de két újdonságát, a Turn the Lights Off-ot is játszom majd. Most pedig itt van Ray Daltontól a Blood Running, a Nyugat-Balatoni Rádió 1-es frekvenciákon, Keszthelyen és környékén a 99.4-en, Fúnyódon és környékén pedig a 101.3-on. Szuper időtöltést a kedvencekkel.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük a Turn the Lights Off, egy igazi 2010-es klub klasszikus, ami most 2026-ban brutális második életét éli. Az eredeti dal még 2010-ben jelent meg a dán DJ producer Kátótól, és akkoriban gyakorlatilag minden európai dance rádió játszotta. Aztán jött a TikTok, egy sor vírus videó, éjszakai autózós montás, klubos jelenet és mém újra berobbantotta a netre a dalt. Erre pedig rájöttek a producerek is. Sorra jöttek a remixek, köztük DJ Dark verziója, a dal pedig újra felkerült a nemzetközi slágerlistákra több mint 15 évvel a megjelenés.

Igazi mai slágerekkel, ez a Rádió 1. A következő pedig a mai nap ünnepeltjeinek megy. A dátum július 12-ők, és csak az Izabelláknak és a Dalmáknak, ők a mai főszereplőink. Kezdem az Izabellával az érdekességek sorát. Ez az Elizabeth, magyarul az Erzsébet spanyol alakváltozataként terjedt el Európa szerte, de az is lehet, hogy a babiloniai héber eredetű bibliai Izabel, Jezabel névből ered. A Dalma pedig Vörös Marti alkotása, eredetileg férfi név, a Zalán futása című hőskölteményben, és Petőfi is használta saját álnévként. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, később pedig Jókai is. Én boldog névnapot, jó ünneplést kívánok, és az összes mai évfordulósnak és a születésnaposoknak is küldöm Tiesto, Jonas Blue és Rita Ora közös zenéjét. Itt a Ritual, a Rádió 1 Daily Mix.

0: és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben.
1: I have a dream that one day on the radio,

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Én Bőszér András vagyok, a következő órában is együtt rádiózhatunk. Hozom mindjárt a hőrzenét. A Purple Disco Machine remixében érkezik a Wonderful Life itt a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
1: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
1: Rádió 1
5: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Bőszén Andrással. Csak igazi mai sláger megy. 99.4 és 101.3 Rádió.

0: Ma is és hétfőn is 30 fok feletti hőségig érkezik, viszont már több gomoly felhővel, növekvő füllettséggel. Napsütéses strandidőnk lesz a folytatásban, és a légmozgás is gyenge marad. A Balaton 24 fokos.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most egy programtippet hoztam, hiszen a nyári estéket nem csak zenével, hanem egy kis színházzal és kultúrával is megköltik kezd helyen. Július 17-e és 26-a között jön a Kultszíntér programsorozat a Festetics kastély környezetében. 10 napon át érkeznek népszerű színházi előadások, műzikelek, koncertek és különleges produkciók. Látható lesz többek között a Padlás, a Her, az Acél Magnóliák és több koncert is.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük a Bumbly, Alex Kenji-vel, az olasz DJ-vel búcsúzom mára, Bruce Irantos vagyok. Holnap délben ismét jelentkezem itt a nyugat-balatoni frekvenciákon, remélem, hogy akkor is találkozunk majd. Keszthelyen és környékén a 99.4-en, Fonyódon és környékén pedig a 101.3-on. További szép délutánt a kedvencekkel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
5: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter Löwenbräu világos sör 27% kedvezménnyel csak 269 forint. Mindig Aldi.
6: Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. annagora.com.
7: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Hát az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki te saját magad?
10: Nekem van Insta és Facebook oldala?
9: Igen, te mit írnál ki?
10: Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
11: Na, de ügyes,
10: ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Tehát itt van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra Eszter műsorára, csekkoló be 2 darab szígyellel.
11: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
10: Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet egy melnézést?
11: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
10: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni. Na. 1 évre lelépek Ázsiába.
9: De ott van internet.
11: Ezek nem kifogások. 2026-ban, ne haragudjál meg.
10: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert. 1 évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz. Tök jó. Ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
9: De plusz szellemes. Van közvetlen számotok.
10: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs nagy baj. Nem tudjuk, hogy mi van.
11: Most ez olyan dolgom, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
10: Nagyon összefoglaltam.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most.
0: Rádió
8: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. David Guetta után pedig Lady Gagát hozom a folytatásban. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti. Közös bennük az, többek közt, hogy mind a ketten nyertek már Rádió 1 top 500-at, Gaga például legutóbb, és a top listákról jut eszembe, a top 50-es listán is indul nem sokára, 3 órától, most Király Tamással, ha valaki lecsúszott volna a pénteki, illetve a szombati adásról most bepótolhatja az élményt. Na gyerünk, Gaga, mutasd meg, hogy milyen egy igazi popstar.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera, az Ed Sheeranddal az ő remixében nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert július 12-e van vasárnap, és egy egészen friss és érdekes világnap kapcsolódik a mai naphoz. A Remény nemzetközi napja van. A kezdeményezést egy csendes óceáni kis szigetország, Kiribati indította el, és végül 161 tagállam támogatta. Azért pont július 12-re esett a választás, mert ez Kiribati nemzeti ünnepe, és ez az az ország, ahol a dátum választó vonal miatt a világon legelőször kell fel a nap. A nap felkelte pedig a kezdetet, a fényt, és persze magát a reményt szimbolizálja. A nap célja nem csak az üres optimizmus, a toxikus boldogság, hanem az, hogy a globális nehézségek, például a mentális kihívások, környezeti problémák közepette emlékeztessen minket a cselekvő remény fontosságára. Na, most egy olyan dalt hozok, ami egyébként pont arról szól, hogy az élet szép, még akkor is, hogyha ezt nem mindig vesszük észre, csak úgy érezzük, hogy zajlik körülöttünk. Fast Boy, Good Life, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és bízom benne, hogy mindenkinél ilyen vidáman fütyűrészős, láblogatos, semmit tevős ez a vasárnap délután. Hát mondom, hogy mi mindenre lehet számítani itt a Rádió 1-en. 3 órától indul a top 50-es listánk, 5 órától Cookie Mix-e, 2 órán át Summer Edition, az After Party Show is 2 órás lett, nem csak a Rádió 1 Live Mix. Aztán este 8-tól diszkosít, majd World is My Radio Show. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Király Tamással. Csak igazi mai slágermej.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez már a Rádió egy top 50. Hello mindenkinek is kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét. Nem hibázunk, most például Dua Lipa jön a folytatásban, akinek az apukájával közösen ugye van egy fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál, ami hónap végén lesz, nem akármilyen nevekkel, Martin Garrix, Luis Capaldi és Katy Perry is a fellépők között. Az laza. Ez meg az igazi mai sláger, Dua Lipától a Training Season a 46. a héten a Top 50-ben.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben, mindjárt mutatom a 41-et, de nézzük, hogy hogyan jutottunk ideig. Az 50-dik a Shaus Félix énnel és a Walk With Me-vel. A 49-dik lett Teddy Swims és a Lose Control. A 48-dik helyen David Guetta, Alesso és a Never Going Home Tonight.

pedig Topic, Fastboy és a Forget You. És a 43. helyről szólt az előbb Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. Van még itt egy 42-ünk, Alok Kiva meg Scar Keys. És ahogy ígértem, a 41. Ray Dalton, aki nem csak zseniális énekes, zseniális teniszező is, ezen a hétvégén pedig egy csomó kontentet kirakott a social felületeire, ahol picit trükköket mutat és magyaráz a teniszezéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezzel indítani a napot, mire figyeljünk. Na hát, aki tanulna egy picit ebből, az kattintson az oldalára. Én megmutatom az igazi mai slágerét, Ray Dalton és a Do It Again a 41. a héten a Top 50-ben.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A nem sokára Koszovóban Dua Lipáék fesztiválján zenélő Katy Perry a Top 50-ben a 38. helyen. Ugrottunk egy nagyot megint, legutóbb a 41. helyig számoltuk vissza. Ray Dalton, Do It Again. A 41. a Disturbed és a The Sound of Silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 39. helyen Kygo, a Max és a Whatever. A 38. helyről szólt most Katy Perry a Lifetime-szal, a 37. Szigala és a Riptide. Én pedig mindjárt a 36-kal folytatom, Selena Gomez-zel, aki na náhogy múlt héten ott volt, nagy barátja Taylor Swift Lagzián, de ahogy mindenki más, ő sem posztolt egy darab képet, vagy sztorit, vagy bármit. Erre külön meg voltak kérve, és tartották is hozzá magukat. A Top 50-ben a 36. helyre jön mindjárt Selena Gomez és a Single Soon itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. A 31.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy a Rádió 1 top 50-ben, pedig jön a 32. Tame Impala egyenesen Ausztráliából, Perthből egészen pontosan, akinek az 5. albumig kellett eljutni, amire dobbantott egy hatalmas nemzetközi sikert, de megérte várni. A tehetség mellett egyébként ez kellett egy TikTok trend is, hogyha őszinték vagyunk, és persze Jennie a Blackpink énekesnője, akivel közösen készítették ezt az igazi mai slágert. A Dracula, a Rádió 1 top 50 32. helyén ezen a héten.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csoki Gozi, ma is slágermegy. Rádió 1 Top 50. A 31.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Rádió 1 top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével, a 36. helyről a héten Selena Gomez és a single Soon. I'm picking up this dress, trying on these shoes, cause a 35. helyet csípte meg Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It. A 34. Purple Disco Machine Ash This Beat of Your Heart. A 33. Lado Lucala és a Lottery. A 32. Tame Impala Draculával. A 31. helyről szólt az előbb Alex Warren és az Ordinary, de itt a 30. még Necessary Jüger és a Sonic dal, az It Feels So Good. A 29. Rehab in a Rock My Body. És a 28. egy nagy kedvencem, Kamrád és a Hug Yourself, szerintem szenzációs a dal. Nem tudjuk, hogy ezen a dalon mennyit dolgozott, de Kamrádról van egy legenda, amit egyébként többször megerősített, hogy volt olyan dala, amit egy vonatút alatt írt meg. Szerintem ezen egy picit többet melózott, de óriási. Kamrád, Hug Yourself, a Rádió 1 top 50-ben, tehát a 28. helyen ezen a héten.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Top 50-ben, pedig nem állunk meg. Egy óriási sláger. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A dal egyébként az első közös munkájuk, pedig én korábban fogadtam volna, hogy már dolgoztak együtt, de itt kiderült, nem. A dal egyik társszerzője pedig Ryan Tedder, a OneRepublic frontembere, szóval tényleg van benne munka, van benne tehetség, és meg is van az eredménye. Az igazi mai slágerek között David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight a Rádió 1 Top 50 24. helyén a héten.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Top 50-ben, pedig mindjárt indítjuk a második órát. Azt gondolom, hogy nagyon erős listát össze ezen a héten is. A 28. ugye Kamrád is a Hug Yourself. A 27. Joel Corey és a Be Alright. A 26. Kygo, One Republic és a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. 25. lett Cyril, aztán Linnel. Az előbb szólt a 24. helyről Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A 23. Teddy Sims és a The Door. A 22. pedig Lady Gaga és a The Dead Dance. Ezzel indítom a következő zenei órát, és egyben a Top 50 második óráját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
2: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: A jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások 10 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Képzeld, az Anna Góra Aqua Parkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
4: annagora.com. Utazz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovas kaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
5: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
7: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
7: Alfa!

0: Smoky. Övék ennek kapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
1: egy! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy Top 50 Király Tamással. Csak igazi mai slágermek.

Ez a Rádió 1 és ez a Top 50. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét, és hát külön jó hír, hogy már a Top 20-hoz érkeztünk. Ray-el, aki tényleg elképesztően sokszínű előadó, van, amikor óriási stadionokat tölt meg, és van, amikor jazz fesztivált nyit, mint ahogy például ezen a héten Montreux-ben, ott is óriási sikert aratott. Az igazi mai slágerek között pedig ez most a 20. helyről szól a Top 50-ben, Ray és a Where Is My Husband.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy közti pedig Alex Kenji a Top 50-ben, akinek egyébként több alter egója is van, mert hogy nagyon sokszínű művész, különböző műfajokban is alkot, és ezekhez külön művészneveket is választott magának, például Yoshi Chandler, Combo, Green Sugar, vagy éppen Kaiko, ilyen neveken is dob piacra dalokat. Ez viszont Alex Kenji néven a nyár egyik nagy kedvence, a Bumble, ami a rádió egy Top 50-ben ezen a héten a 17. lett.

A 21. lett Fezbo és a Good Life. A 20. Ray, a Where Is My Husband-el. A 19. Cashmere és a Wild Ride. A 18. helyen Lady Gaga is az Abrakadabra. A 17. Alex Kenji és a Bumble. A 16. Keto és a Turn the Lights Off. A 15. helyről szólt az előbb Martin Garrix és a Butterflies, és itt a 14. nem húzom az időt, Joel Corey a Galantis, és ez is egy nagy nyári kedvenc, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió 1 Top 50, és most Taylor Swift, akinek egy hete volt a lagzia, az év egyik legjobban várt lagzia is egyben, és az év legtitkosabb lagzia is, mert hogy azóta sem jött ki egy darab fotó se róla, van néhány, ami kering a neten, de ezt mind megerősítették, hogy teljesen kamu, nem jött ki még róla kép. Az igazi mai slágerek között viszont mindjárt indítom az Opel Lightot. A Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten a tizedik lett.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió 1 Top 50. A 10.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Top 50-ben pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki nem csak zenélni szeret, de imád boxolni, meg nézi is a sportot, és emellett szeret sütni, főzni, állítólag a legjobb, a legendás banánkenyere. Ez pedig az aktuális igazi mai slágere, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion a Rádió egy Top 50-ben a 7. helyet csípte meg a héten.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, egyre közelebb a dobogó, mindjárt mondom, hogy ki a negyedik, előtte viszont nézzük a listát, eddig a 14. helynél hagytuk abba az előbb a számolást, Joel Corey Galantis Stay a Little Longer.

12. héten Accenture, a Misha Miller és a Don't Leave. 11. helyen Ed Sheeran és a Camera Siri remixével. A 10. Taylor Swift és az Opelight. A 9. Louis és a Get Lucky. A 8. Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. A 7. lett Bibi Rexha, Faithless-szel és a New Religion-nel. A 6. helyről szólt az előbb Ray Dalton és a Blood Running, az 5. Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy. És itt a 4. Sam Feld, akivel alig 2 hónappal ezelőtt óriásit bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, most pedig a dobogó előttől érkezik Rosalinnel közösen Sam Feld, tehát ez a Heart Like Mine a 4. helyén a Top 50-nek.

És hogy mi lehet az első? Hát melyik dal az, ami nagyon nem volt itt? Pedig nagyon itt a helye. Hát az, ami megnyerte a héten a top 50-et. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Ezt indítom már is a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok, további jó rádiózást mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
7: Idén újra jön a Bor Zene Zala! Július 16-a és 18-a között bulizd velünk a Kis Balatonnál! 3 napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár! Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és a Slep, Padnogrász, valamint Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek kányavári.mytix.hu.
8: Miénk lett a tér?
9: Hooligans, Klub 77, Wolfkati Band, Péter Flamis, Duna Művész Együttes, Bársony Bálint és a Magyar Repszori Projekt.
8: Jó zene, finom ételek, italok. Július 16-tól 19-ig. Irány Hévíz. Gyertek el, a belépés ingyenes. További programok hévíz.hu.
10: A Big George Property bemutatja. Új lakások 10 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
11: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
12: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
13: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambuli, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
7: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
14: Ha nyár, akkor Zalakaros! Ha buli, akkor strandok éjszakája! Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába!
5: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük! Rádió 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Kuki vagyok, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, After Party Show Summer Edition. Szóval nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. Nem szép az élet, de hanem gyönyörű. Remélem, hogy jól vagytok, bár ahol vagytok, adjatok egy kis hangerőt, higgyetek nekem, nem fogunk unatkozni. Érkezik rögtön egy fantasztikus duett nálunk, Jennifer Lopez, spanyolul Jennifer Lopez, és David Guetta vele gyűjt eszem címe. Save me tonight, én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, jó? David, légy szíves, jó, legyél jó fej, tessék bemutatkozni, jó? Most!
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary. Don't know.

ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi ma is sláger megy. A legjobbakat kívánok mindenkinek, lennek fiúk egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is slágereket. Igen, jó hallottatok. Egészen 19 óraig After Party Show Summer Edition. És megyünk tovább. Érkezik egy duett. Bizony. Kíváncsiak vagytok, kik azok? Na meg szép, elmondom. Gabri Ponte, Jean-Paul, sőt ez egy triet, Nati Natasha is benne van. Born to Love Ya! De jó! Vidámság! Ezen a gyönyörű vasárnap délután, jó? Ha esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Oké? Okay. És a bármilyen közlekedés info lenne, nyugaton lehet írogatni nekem a 0623 111 111-re! Hey, Born to Love Ya! Hi, this is Jean-Paul, you listen.

Az egy kicsit pumpatunk egyet itt a Rádió Jenőn, sok igazi ma is legyen megy. James Hype és Seven Second. Haha. Most egy picikén lazulunk egyet, úgyis ez a szlogen. After Party Show, lazulj kukival. Érkezik egy kis funky hangulat. De kik ezek? Elmondom. Purple Disco Machine. Sokan ismeri, sokan szeretik, nem csodálom, nagyon jó. Something on my mind, ez a szám címe. Ha esetleg úton vagytok, és lenne egy kis közlekedés info, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0620-3-111-111-re, jó? Oké? Oké. Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek nektek az igazi magyarságereket, nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. After Party Show Summer Edition itt a Rádió 1-en.

0: Bongo cha cha cha. De jó volt ez, nem? Na, még szép, menjünk tovább. Érkezik egy francia DJ duett. Ketten vannak benne, úgy hívják őket, hogy Offenbach. Wasted Love. Van egy ilyen néha, ugye? A Wasted Love. Még egyszer hangsúlyozom, annak fiúk, jó hírem van. Nem csak 15 óraig mixelek nektek az igazi vajslágereket, hanem 19 óraig. Summer Edition, itt a rádió egy ilyen. Minden oké, jól vagytok? Ha bármi gond van, írjatok nekem, jó? Ha tudok, segítek. De úgy mondtam, nálunk kevés a duma, sok a zene. Jön akkor Offenbach, úgy mondtam. Wasted Love, itt a rádió egy ilyen. Allez, lazulj meg!
1: Hi, this is Offenbach. Now you are listening to Cookie, our French DJ.

Party Show Summer Edition, nem szabad elfelejteni. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket itt a rádióban. Oké? Oké! MCD!

0: Guermège, vége az első óra csak, az After Party Show Summer Edition, mert még egyszer hangsúlyozom, 15-től 19 óraig mixerek tovább nektek az igazi imáslágereket, és kivel találkozunk, azt is elmondom, hamarosan játszom nektek Tiesto, Don't Be So Shy, jó lesz? Na, még szép!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádio egy csak igazi mai sláger megy. Készen álltak lennek fiúk, jöhet a második óra. Ha? After Party Show Summer Edition. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. És hogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt érkezik Tiesto. Don't be so shy. Ne legyél már félénk. Pláne velem. Amióta ismerünk egymást? Ha? Egy percet? 20 éve! 20 éve minimum! Állj, jó szórakozást kívánok mindenkinek itt a Rádió 1-en!

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi, ma is legyen, mert még egyszer a legjobbakat kívánok mindenkinek, jó szórakozást egészen 19 óraig. Mixelek nektek az igazi, ma is legereket, és előtt az az idő, hogy hiába sokszor mondjunk, hogy lazulj Kuki kapitányál, most egy picit pörögünk egyet, jó? Csak egy mix műsorról van szó. Érkezik az egyik kedvencem, imádom, Melizos, Mix Master, Mix Masters, ez az Kuki Kám, a szám címe, My Life is a Disco. Hát hírjetek nekem, ha esetleg egy picike álmosok vagytok, most fogtok fölkelni, jó? Et Brest 2, hangerő maximálisan, tessék érvezni az igazi klub hangulat itt a Rádió Egyen, ráadásul most, mi vagyunk a legjobb klub itt Magyarországon, jó? Allez, My Life is a Disco, hadd szóljon!
1: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter Löwenbräu világos sör 27% kedvezménnyel csak 269 forint. Mindig Aldi.
3: Nyári program kavalkát Csümegen. A Csümegi Vár és Várbirtok egész nyáron különleges élményekkel vár. Történelmi lovas játékokkal, mongol lovas kaszkadőrsóval, július 26-án pedig a Pannonvár Színház elhozza a legendás Padlás musicalt. Egy varázslatos történet barátságról, álmokról és szeretetről Presser Gábor felejthetetlen dalaival. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalán.
4: Bobó Fan Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, a tramboli, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fan Park.
5: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
6: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega, paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
7: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
8: annagóra.com.
9: A Big George Property bemutatja. Új lakások 10 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
10: Miénk lett a tér?
11: Hooligans, Klub 77, Wolfkati Band, Péter Flamis, Duna Művész Együttes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt.
10: Jó zene, finom ételek, italok. Július 16-tól 19-ig. Irány Hévíz. Gyertek el! A belépés ingyenes. További programok hévíz.hu.
12: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör 2 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
13: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Fire, ráadásul jó a zenekesnő hangja, nem? Alexia neve, bizony. Érkezik a Campfire, az legújabb dalunk, folyatok sok szeretettel, és mikor folyik a kívánság műsor nálunk, nyugodtan lehet kérni azt a dalt, jó? US Gary-től például, jó? Jó barátom US Gary, haha, bizony. Érkezik a Cookie Color, Fire itt a Rádió 1-en. Hadd szóljon, hölgyeim és uraim!

0: Radio Egyet, sok igazi ma is legyen vége az After Party Show Summer Edition, nem sokára élő kívánság műsor, tudok telefonálni a 0623-111-111-re, és nem sokára újra az legyenünk érkezik Radarton Blood Running.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Estégen, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: jövő héten a Rádió 1-et, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: És a döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
8: Gól!
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, 19 órától 20 óraig egy órás élő kívánság műsor, és elkezdődött. Bizonyíték következik, a barátus a végén most kit köszöntsünk.
2: Halló, Puki Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Hát, kicsit fáradt, de lepeste Balatonon voltam.
1: Ja, vide, mindenki fáradt most. Mindenki fáradt, de legalább barátom, nem vagy te egyedül. Ezért sokat dolgoztál, azért?
2: 11-2-re értem haza.
1: Aha, az igen. Akkor jó pit kívánok neked, és szabad tudni, mit szeretnék kérni tőlem?
2: Egy szigálát.
1: Szigálát. Kinek szóljon?
2: Anikónak, akkor küldeném még Nikinek, Bibinek, neked, csinálodnak ki, és ki szereti. És sajnálom a planciákat, hogy kiestek.
1: Hol?
2: Ében, nem?
1: Miről beszélsz, barátom? Kedden játszanak a franciák spanyolok ellen. Elődöntő.
2: Jó,
1: reggelt, Gizmo, jó reggelt! A franciák nem estek ki, még nem, és remélem, hogy megnyerik ezt a VB-t, jó? Oké?
2: Okay? Oké, okay, rendben.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Szia, szia!
1: Remélem, jól tudtam, jól tudom, ugye? Kedden, Spanyolország, Franciaország, igen, na. Érkezik Sigala Lanunker, Riptide, imádunk! Hey,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, this is Riep, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, élő kívánság műsor 20 óraig, a Manát túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló.
2: Kata vagyok.
1: Hello, Kata, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, vasárnap van.
1: Tényleg?
2: Holnap újra munka.
1: Az viszont nem jó.
2: Úgyhogy,
1: Na, jó van, oké. Kértem tőlem egy jó dalt, a szám címe Where is my husband?
2: Így van. Meg tudnád mondani?
1: Tessék?
2: Hát meg tudnád mondani, hogy where is my husband?
1: Na, hogyan tudjam, Kata? Hol van a férje?
2: Az a baj, én sem tudom.
1: Ja jó, oké. Hívd fel őt.
2: Hát nincsen.
1: Ja nincsen, majd lesz.
2: Na majd egyszer talán.
1: Így van, mondom, majd lesz. Pozitívan kell gondolkodni. Kinek szeretnék küldeni?
2: Mindenkinek, akinek nincsen husbandje.
1: Ja, oké, rendben. Megértettem. Na jó, köszönöm szépen a telefonat el, és keresd meg azért a husbandet, jó?
2: Mindenképp, köszi.
1: Én köszönöm, ciao, ciao, szia, szia.
2: Hello.
1: Az egyik SMS-i Czurci, akkor kímai üzenetem kicsi szívemnek, megijedtem kicsit délben, levert a víz rendesen, de rájöttem, ma még egyszer hallani kell, kedvesem, várom már nagyon a jövőt, a 2027-et, tudom, az a legszebb év lesz, mit veled töltök el, addig is válak, mint mindig, hiányzol, nagyon szeretlek, örökké, imádlak, csokolak, baba. Ezután Ciakuki, Oliver vagyok, naponta nézem a Tour de France versenyzőit, nekik kérem, és akik szeretik a titaniumot, köszi. Ez most nincs nálam, de legalább az üzenet elolvastam. Ciakuki, Olaszországból tartunk haza a kis családomán, és hogy ne unatkozunk, szeretnék nekik egy dalt küldeni. A dalt rád bízom, köszönöm puszika, kutyás Betty. Érkezik akkor Ray, és a szám címe Where is my husband?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, élő kívánságműsor 20 óraig. Kit köszöntsünk most? Halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, da?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Á, le vagyok lassúva, rendezvény volt éjszaka.
1: Igen?
2: Dolgoztam, hangosítottam, álmos vagyok és fáradt vagyok.
1: Szóval iszt is?
2: Mondhatni, igen.
1: Jó.
2: Nagy problémákkal küzdök.
1: Bár én nem tudok segíteni, ne áragul rám. Én csak műsor vezetek. Na!
2: Már segítettél, mert ezzel kimondtam, már nem is olyan rossz.
1: Nagyon jó. Ráadásul jó zenét kértél tőlem, azt hiszem címe Dracula. Nagyon jó, szuper. Kinek szóljon?
2: Igen. Minden másnaposnak, meg harmadnaposnak, meg bulizósnak, mindenkinek. Regenerálódjunk egy kicsit.
1: Értettünk, igyel egy jó kávét, minden rendben lesz, jó?
2: Jó. Jó vagyok amúgy, csak pihenni kell.
1: Akkor menjél el unni.
2: Úgy lesz, meghallgatom ezt a zenét.
1: Hát, na meg szép, azért iftád, jó van. Köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, kitartást jövő étre, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Az egyik Viber üzenek itt szól, fölveszem a hegesztő szemüvegem, hogy lássam valamit. Szia Kuki, üdv a féldezete, nem is tudod, de ma is velünk kamionozol az úti cél Patra Görögország, csak az üres pálya és csak a Kuki Weekend After Party Show. De jó fej vagy, Tibor, de jó. Jó van, óvatosan az úton, jó? Érkezik nálunk akkor az isteni Tam, Impala, Jenny, Boys Noise, a szám címe Dracula.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Rádió Egyen.
1: Itt van a diszkusítsa, patlanok, fiúk! Ők jönnek szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este 9-szer érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok nektek egy szuperkeremes hetet. Vigyázzatok magatokra. Köszönöm, hogy velem voltatok. Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki te saját magad.
4: Nekem van Insta és Facebook oldalam?
3: Igen, hogy te mit írnál ki?
4: Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
5: Na, de ügyes,
4: aha,
5: vagy. Ez nagyon szép.
4: Ez nagyon szép. Tehát itt van egy komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra, Eszter műsorára csekkolok be 2 darab szígyellel.
5: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
4: Igen. Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
5: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
4: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni. Na. 1 évre lelépek Ázsiába.
3: De ott van internet.
5: Ezek nem kifogások. 2026-ban, ne haragudjál meg.
4: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert. 1 év Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz. Tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
3: Plusz van közvetlen számotok.
4: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs baj, mert nem tudjuk, hogy mi van.
5: Most ez olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
4: Nagyon összefoglaltam.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy, indul a Diszkósít Rádió Show a hét utolsó napján. Vasárnap este is itt vagyunk 8 és 9 között a stúdióban, továbbra is 2/3-ban. Hanvai PG és én DJ Junior. Ladies and gentlemen, madame und herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen 9-ig, csak nem 60 óra diszkózás után, de nekem ma estére még van egy, ugyebár megyek ki adás végén Budakalászra. Alex Kenji-től nagyon-nagyon sok zenét játszottunk régen, Diszkósít legendák ezek a bizonyos zenék, de most készített egy újat ebben az esztendővel, ezzel indul a Diszkósít Rádió Show. A Bambolével kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. És hát megyünk tovább, ezt a dalt még nem raktam ki a DJ Junior videó csatornára, viszont most már két hete játszom itt a rádió egyen, úgyhogy ennek is eljön az ideje. Szerintem jövő héten meg is történik, hiszen nem leszek itthon, én ma este már külföldön tartózkodom, és egészen egy héten keresztül ünneplem a születésnapom, meg édesapám születésnapját a családommal, úgyhogy a fiúk dolgozni fognak, mixeket küldök, de ezt a dalt is kiteszem jövő héten a DJ Junior videó csatornára, szerintem olyan szerda magasságába. Jön tehát az a bizonyos Ivánféle régi klasszikus Fotonovella DJ Junior remixben itt a Diszkósin.

0: Ez a Rádió 1 esti csója, a Diszkosit Radio Show, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínű zenékkel. A bárány nincsen, de jövő héten már lesz. Én meg jövő héten nem leszek, de a Hanvai az állandóan itt van.
1: Én állandóan itt vagyok, én januárban nem vagyok, és állandóan diszkózok. A héten több mint 60 órát diszkoztam, és ma még ebből van 2. Jövő héten pedig elindulok megint csak szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap. Egy strandröplabda nemzetközi versenyen a Városligetben a National Cups Finalen fog játszani. Naponta minimum 4 órát, szóval, hogyha valaki arra jár, akkor nyugodtan ugorjon be. Illetve szombaton Bogácson fogok szórakoztatni egy vadonatúj gyönyörű szép helyen. Oda is tessék ellátogatni a környékről.
0: Most viszont megyünk tovább egy olyan dal, amelyet hétfőn játszottam itt a Rádió 1-en, ráadásul a DJ Junior eredeti valódi verziót. Ez is jövő héten kikerül. Egyébként a YouTube csatornánon már, mint az én verzióm, a folytatásban érkezik Hugel, David Guetta, French Montana és Aiden Martin közös. Ez a Shine DJ Junior eredeti valódiban a Diszkosítva.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít a Radio Show, várjon tőle nélkül, vasárnap is este 9-ig DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Az elmúlt hét szombaton beszéltem már többször, Bakelitről játszottam Budapesten, egy bizonyos Club Speed Party-n, a Schulza meg a Küllel, és szenzációs élmények voltak, mert ugye a régi emberek eljöttek, 31 éve létezik a klub, elképesztő, hogy még mindig több mint 500 ember kíváncsi volt arra, hogy mit játszunk, ráadásul ugye szabadtéren játszottunk csak este 10-ig, szenzációs idő volt, és Bakelitről pörgetünk, és olyan bakeliteket találtam meg, hogy most azon gondolkozom, hogy ezekből a bizonyos dalokból csináljak majd új remixeket, úgyhogy lesznek régi Club Speed-esek a folytatásban is. Készüljetek, hamarosan kerülnek ki, majd ide a Rádió 1-re, ugye az esti műsorba játszom, és utána a videócsatornámra.
0: Erőt eszem, hogyha valaki szeretné a 2026-os év második negyedévének azon cuccait, amelyet producer társaimmal készítettem, írjon nekem a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és küldök hozzájuk letöltő linket.
1: Jó, hogy mondtad, mert a második negyedéves dolgokat nekem is össze kéne rakni, most már összegyűlt egy csomó, és folyamatosan kérik tőlem, egyet-egyet elküldök, de bonyolult az egész, hogy egyszerű kirakni a Facebook csatornámra egy Dropbox linkbe, hamarosan ezt is meg fogom tenni. És ha már beszélgetünk a régi dalokra, akkor jöjjön egy Gadzsóféle So Many Times eredeti valódi DJ Juniorban, ez is sikerült már a YouTube csatornára, most viszont meghallgatjuk itt a Rádió 1-en.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színűről diszkosít a Rádió 1-en. Én jövő héten egyáltalán nem dolgozom, sőt a hétvégén sem, mert úgy jött ki, hogy több mint egy hétig nem leszek itthon Magyarországon. Pihenek, mert utána viszont július és augusztus további részében őrület van, nagyon sok rendezvény. Ezek között lesz diszkosítás is egyébként. Például július 31-én majd, ez egy vadonatúj dátum a diszkosít naptárjában, érkezünk Kecskemétre, egy nagy fesztiválra, egy nagy sztárfelépő után a nagy színpadon. Együtt fogunk hárman játszani a Bárányi Hamvai, meg a Junior Back-to-Backben, 2 órát együtt, na ez nagyon ritka.
1: És egy biztos, hogy az augusztus az az a hónap lesz, ahol annyi partink lesz, ami szerintem az eddigi rekord hónapot is meg fogja dönteni. Ami tudja, hogy 2025-ben egészen kereken 30 darab rendezvényünk volt, és nagyon karcoljuk ezt. Most valahol 28-29-nél járunk, ugye, mert bejött ez a vadonatúj kecskeméti megkeresés. Jövő hétre én összeírom, hogy mi is a valóság, mert aztán lehet, hogy idén is minimum rekordbeállítás lesz.
0: Hát meg még ráírunk hétköznap magánbulikra, szervezett rendezvényekre, akár céges bulikra, hívjatok nyugodtan minket. Ide már csináltunk 1-2-t, és azok is nagyon jól sikerültek. Most viszont egy olyan dallal megyünk tovább, amely saját eredeti valódi DJ Junior dal, mely hogy ez a Day by Day. Pénteken kikerült mindenütt a világon egy német kiadó, jó voltával streamingen és downloadingon az összes letöltő oldalra, és a DJ Junior videó csatornán pedig elérhető a vadonatúj klip. Ha még nem néztétek, akkor nézzétek meg a klipet. Most meg meghallgatjuk itt a Rádió 1-en a Day by Day.

0: csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel ma estére búcsúzunk. Ameddig a fölkerekén szolgálok és zenélek, búcsúzok először azzal, hogy köszönöm szépen, hogy a TikTok csatornámat már több mint 77 ezeren követitek. Nagyon fontos, hogy én innen a stúdióba megyek még Budakalászra szórakoztatni, és délelőtt is ott voltam. Ez egy rekordhét volt számomra, ugye egy Guinness rekorddal több mint 60 órát diszkóztam. Jövő héten pedig szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap mindenkit várok sok-sok szeretettel egy nyilvános, díjtanul látogatható sportrendezvényen, ahol a fókuszban egy nemzetközi strandoplabda verseny, a National Cups Final. Oda várok mindenkit sok-sok szeretettel, és szombaton Bogásra ott is szórakoztatok egy picit. Ha valaki pedig szeretné a 2026-os második negyedéves újdonságaimat, írjon nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra. Én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, elutazom, el leszek utazva. Több mint egy hétig, de küldök mixeket ide a Rádió 1-ben, mert a Hambai meg a Bárány itt lesznek, és majd tolják őket. Ami viszont egészen biztos, hogy ma este én mixeltem, minden DJ Junioros elérhető a videócsatornámon, a YouTube-on van pedig, valamint a Facebookon is a remixeim megtaláltok, és az újakat is hamarosan fel fogom majd tölteni, illetve az új remixekből készült klippeket pedig a YouTube csatornára. Pénteken megjelent a Day by Day, azt is keresétek klip formájába, szintén a YouTube-on. Most viszont a diszkosi dalával búcsúzunk és intünk vád mindenkinek, ez a vadonatúj, a Sorry. Holnap este 8-kor újra jönnek majd a srácok. Szevasztok! Lo siento.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen. A lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha innentől minket hallgattok. Mára is készültünk izgalmas zenehírekkel, sőt, a World is Mine Radio Show rezidens DJ-nek az újdonságait is végig leszük. Wilcox-szal kezdjük el!
1: Remélem, hogy nektek is gyönyörűen telik a nyaratok, éppen most utaztok nyaralni, vagy most jöttök vissza, vagy csak otthon vagytok, lazulnátok egy kicsit, nagyon jó helyen vagytok. Csak is olyan zenéket hoztam magammal, amiktől garantáltan nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Ezek közül az első, Joel Corey, itt a rádió, egyen a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. I don't see.

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox lemez játszói mögött, és a mi rezidens DJ-ig esténként 9 óra után előszeretettel játsszák egymás dalait, úgyhogy Wilcox összeállításában most jön Antonio.
1: Antonio barátom, Rádió 1-es DJ kollégánk folyamatosan ontja magából a jobbnál jobb verziókat különböző klasszik slágerekből, most a Cosinhez és a Hágyúhoz nyúlt hozzá. Én ezt először egyébként a Rádió 1-es Dunapark Festen hallottam. A Rádió 1 színpadán dübörgött először élőben, és óriásit szólt, egyből elkértem tőle, és most itt le is játszom nektek. Következzen tehát Cosin és a Hágyú Antonio remixében itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Ismét egy tökéletes dance sláger Medúzáéktól, ez volt a Don't Wanna Go Home a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox a lemezjátszói mögött, mit teszünk rá erre?
1: Nagyon izgalmas, amikor úgy készít az ember feldolgozást, hogy egy zenének a dallamát használja, legalábbis a dallammenetének egy részét, és valami teljesen újat, egy új hangzást, új énekkel, valami újat próbál belőle varázsolni. Itt született meg tőlem a Sundown, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek. Írjátok meg kommentben, ez a World Is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. Én biztos vagyok abban, rengetegen fogjátok maximumra tekerni a hangerőt, ez itt egyszerre régi és egyszerre új.
1: deadmau5 nagyon nagy kedvenc előadóm, aki következik most egy régebbi trackjével, de nem az eredeti verzióban, ugyanis készült belőle egy Rinzenféle feldolgozás. Nekem nagyon tetszik, 2026-ban szerintem körülbelül így kell hozzányúlni egy dalhoz. Írjátok meg ti is a véleményeteket, ez a World is My Radio Show, és a Rádió 1.

0: előtte, sőt, nem egy közös zenéjük is van már. Ez volt tehát Hypaton és az Out My Head a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Alex Kenji, Bambolé, Faithless, Bibi Rexen, New Religion, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: Élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. Este 10 hello mindenkinek, imádni való zenék jönnek ebben a mai második összeállításban is. Hello Wilcox!
1: Ciao Geri, sziasztok! Köszöntök mindenkit, aki frissen csatlakozott. Szerencsére ki lehet mondani, hogy újra egyre több house zenét tudunk játszani, ugyanis hála jó Istennek, nagyon-nagyon népszerű műfaj manapság. Egy olyan zenével fogom indítani az órát, aminek az előadója igenis a house-ból jött, Alex Kenji, és ez a vadonatúj track-je, a Bambolé, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Richter 989-es.
1: Egy nagyon ízléses house feldolgozás iszonyatosan jól elkapta a vidám hangulatot és a house zenének megragadta mindazt a részét, amit nagyon-nagyon szeretünk. Block and Crown és a Pump Up the Jam itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Ezzel megyünk tovább.

0: Virkox a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mi a most.
1: Minden szettemben vannak úgynevezett átvezető trackek, amiknek az a feladata, hogy kicsit segítsenek nekem megcsinálni a stílusváltást itt a rádió műsoron belül. Lehet érezni, hogy feszesítünk, és ez még csak a kezdet. Clooney-val és a Half Deep Are Your Dreams-el. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Let's go!
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez és David Guetta fantasztikus közös zenéje volt az utolsó track Wilcoxnál ma este. Itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen lesz a jövő heted?
1: Szombaton Budapesten, illetve Tasson találkozhattok majd velem bulikban. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, sziasztok!
0: És ne menjetek sehová, már is jön Briklék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: bírjátok még, van még egy óránk együtt, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet. Övé nálunk a következő egy óra. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Joel Corey és a Galantis-tól a Stay a Little Longer itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: kezdtem most a lemezjátszóknál, Bricklék.
1: Most jön Sittől a Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott, ami a luxus életérzésről és a laza önbizalomról szól. Úgyhogy megyünk tovább, ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszói mögött, és mára is hoztunk nektek egy csomó újdonságot. Jön megint egy!
1: Most érkezik Tame Impala Dracula című dalának Jenny Remix változata. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: Forjú című hatalmas slágerét, a Side Piece. Ezt dolgozta fel, ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Bricklék a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje, az olasz producer trio egy érzelmes house dallal jelentkezik, amely a pillanat megéléséről és egy felejthetetlen éjszakáról szól. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: A Hideaway és Benji fantasztikus zenéje, a Gabriel, ezt hagytuk ma a legvégére, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Bricklék, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt láttam, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra, sziasztok.
0: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

0: Gold is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

nincs, csak igazi mai sláger megy, a buli pedig folytatódik a World Is My Radio Show után is. Most, hogy kidiszkoztuk magunkat Dua Lipával, hozok egy olyan dalt, ami tényleg bármilyen napszakban jól esik, egy kis extra energia, egy kis extra lendület, hogyha mondjuk a reptéri fuvarokhoz kell, vagy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai kilométerekhez. Ray Dalton barátunkat hozom, egyenesen Amerikából, ez a Do It Again, de hozok aktuális kedvenceket is, Alex Kenji, Bambolé, Bibi Rex, a New Religion, érdemes a rádió egyet.

0: time.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció. Jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnusz, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól. Ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

Christmas Eve. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, olasz house a folytatásban. Alex Kendrit hozom, aki nem csak egy DJ, aki fellépni jár, de a háttérben nagyon komoly üzletember és zenei kurátor, két nagyon sikeres és neves digitális underground kiadó társalapító tulajdonosa. Olyan kiadókról beszélünk, amelyek százezres nagyságrendben értékesítenek trackeket a DJ-k első számú platformján, a Beatporton. Szóval üzletember, DJ, producer, hangulatfelelős, hozom Alex Kendrit.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az éjszakai vezetéshez is. Augusztus közepéig tart az őzek üzekedése, az őzek násza. Július közepétől augusztus közepéig jellemzően, ugye ez azt jelenti, hogy az őzbak abszolút nem ismer veszélyt és beszűkült tudat állapottal. Hát partnert keres magának, árkombokron keresztül űzi a sutát, kiugorhat az útra. Úgyhogy legyünk résen, és hogyha van erre figyelmeztető tábla, azokon az útszakaszokon meg aztán tényleg pláne. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze, ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentisztel és Izzy Pizzúval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést. Annyira jó fej, srác, tényleg. Hozom már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terült eszembe jön majd a holland nagydíj, az utolsó, a 40. és ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és az záróünnepsége Martin Garrix lesz a sztárfelépő, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jóba vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelite. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi